Ja, az az Ábel meglepetése, hogy ezzel dobba kezdi. Ez a sámán dobolás, vagy ez mi? Ja, hogy a... Nagyon jó.

0: És a nagy globális kitekintés után Mayer talán újra egyesült a magyar nemzettest. Most következik egy erősen individualista darab, mely arról szól, amikor egy fiú ágyában alszik, amelyik nem az övé. Már hogy a fiú sem, meg az ágy se. Látszólag homoerotikus darab, de egyébként igen.
1: Nem mondhatok semmit, de léthazugságban élek, s a képetekben nyomnám, kicsit meghalnátok. Semmi komoly hangos, Béla, esküszöm, de tényleg.

Köszönjük szépen! Kispi mindig azt szokta mondani, hogy játsszuk azt a csíkfeldolgozást. Ez volt az. Na akkor most következik egy olyan dal, amelyik szerintem a Kispál és a Borz talán utolsó négy dala közül a kedvencünk. Az a címe, hogy a többiektől szép az élet.

Érzitek a terápiás hatását a dalnak? Ahogy így lassan együtt elmondtuk a végén. Mondom, hogy nem fáj. És ugye nem. Egyből. Ezt tudja a pop. Na, figyeljetek, azt megismeritek, hogy amikor a Diósi elkezdi azt a fájt játszani, amit én találtam még valamikor egy Sound Forge-ba, és ebből lett a dal. Majdnem olyan jó, mint egy

Ma túl sok a legjobba. Köszönjük szépen! Érezhetően a vége felé vagyunk, érzitek? Tartalmilag, ahogy így fel van építve a műsor, ez így... Hát jó, nem azt mondom, hogy húsvágó meg a hídverő, de azért... Szövegben ott vagyunk a végénél. Mutatom. Ez tényleg az utolsó szám, hogy most jön. Hát kicsit hatásvadász szerintem is, de hát most mit csináljuk? Ebbe a korban az ember rámegy a hatásra, meg annak a vadászatára. Ha ez a vég... Ez egyszerű, de szép.

Jó, így is vége lehetne, de ez olyan, olyan mint hogy elvágták volna, nem? Folytassuk?

Én tudtam, mi lesz a végén. Köszönjük szépen! A zenekar utolsó előtti, ám majdnem legjobb dobosa. Bora Áron. A zenekar utolsó, ám majdnem legjobb dobosa. Második legjobb. Az egyik legjobb. Mihalik Ábel. A zenekar állandó és egyben legszebb vendégművésze Leskovics Gábor. ...1996-tól működött közre, aztán később mondjuk úgy, hogy beette magát a zenekar szövetébe. Diósi D. Ákos, az utolsó billentyűse a zenekarnak. És a világ talán legjobb, de a Kispál és a Borz mindenképpen elmondható, hogy a Kispál és a Borz legjobb dobos a Kispál András! És nem gyakorolt erre most. Tehát ez gyakorlás nélkül. Egyben a világ második legszerényebb gitárosa. Gyere András, hajolj meg azért, hogy lássanak, mert a dob mögött nem látszol olyan jól. Tudja pörgetni a dobverőt, ezt ma tanulta. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, csodálatos nyarat nektek, csodálatos fishingelést, és hát természetesen csodálatos Magyarországot, amíg tart ugye legalább az EB. Sziasztok!

annyira belejöttünk, hogy megbeszéltük, hogy jövő héttől akkor turné.

van egy népdal egyszerűségű dalunk, ami igazából nem futott be olyan óriási karrier, de most én hirtelen még utolsó leheletével rátok bocsájtanám. Ha gondoljátok, ez azért jó, mert akkor olyan mindenki nagyon pozitívan fog távozni. Most azért az nem rossz érzés most, főleg ma, nem? Hm? Na, akkor megtanítom. Csak a refrényét.

0: Tud, megy. Megy neki megjegyezte? A dallama az nagyjából ennyi lesz, tehát azért nem bonyolítjuk túl. Akkor kezdjük el, nem? Hogy kezdődik ez, Lecsó?
1: Csak a nagyon szerelmes lányok...
0: Ez már lemezminőség.

ezzel a pozitív üzenettel a szívetekben. Közben azon gondolod, hogy most ez pozitív vagy nem pozitív, minden esetre a lényeg az üzenet, nem? Köszönjük szépen, hát lassan elfogyott minden, ami már a tervezett volt a részünkről. Ti azért ne fogyjatok el, érezzétek jól magatokat ma, meg ami vissza van. Köszönjük szépen!

A helyi Santana! Elfelejtettetek beletapsolni a szólóba, mint egy rendes jazz koncerten, de nem baj. A megdöbbenéstől csak ültetek, ugye? Most pedig egy dal.

Szevasztok! Mennyi kezetek van? Színpadon a Kis Pál és a Borz.

Köszi szépen! Illetve mi köszönjük... Már eleve azt is szeretném megköszönni, hogy én azt hiszem, még sose hallottam ennyire egyöntetően ezt a szöveget, pedig nem volt egy különösebben nagy, kispáls, úgymond sláger. De itt az előállók én szerintem jobban tudják a szöveget, mint én. Jól vagytok itt elől is, mert látom, van néha egy kis izé, hogy néhányan eltűnnek, aztán visszaemelkednek. Vigyázzatok magatokra, tudjátok, sokan vagyunk, de a sok jó ember az, mint tudjátok, viszonylag kis helyen is el kell, hogy férjen. Na, teljen ki, fi, az mehet, az jó? Köszi a bizalmat.

Kings para Londres. És most rámegyünk a szívszorító számokra, figyeljetek! Nagyon... Ez annyira érdekes. Ja. Nem értettem, hogy miért jön felém egy ilyen... Egy bebugyulált bugyi, de most már rájöttem, hogy ez egy kamera, csak a másik oldalát fordította fel. Ugye, összeszorul a szíved, fogja sokszor énekelni az énekes... Már az énekes 1 és az énekes 2 is, mert hogy bizonyára észrevettétek, hogy a Kispál és a Borz eredeti felállásához képest van némi változás. Velünk van multi-instrumentalistaként Császári Gergő! Na!

És ezzel még nincs vége a bravúroktól hemzsegő vokális megoldásoknak. Most egy egyszerű dal következik viszonylag, de nem az az egyszerű dal, amelynek az a címe, hogy egyszerű dal, hanem ennek az a címe, hogy a vadnyugat története Indián szemben. Tehát a címe semmiképpen nem egyszerű, viszont alkalmat teremt e dal ahhoz, hogy mivel nem kell benne basszusgitároznom, ezért végre szemtől szembe énekelhetünk egymásnak. Mi a véleményetek? Na, tegye fel a kezét, akinek van! Jó. Tegye fel a kezét, aki készen van arra, hogy beszámoljak és elkezdjük ezt a gyönyörű dalt! Valaki állandóan be akar dobni engem sörrel. Vagy üres sörös dobozzal. Vagy sörös, mi ez? Visszaváltható, izé? Mennyibe kerül? Azért így támogatnak engem? Mennyi egy ilyen sörös üveg? Sörös doboz. 2? 4? Azért meggazdagszanak rajtatok. Ne hagyjátok! Na, fő azt mondja, hogy úgy is tartottam? Mivel ez 6-8-adban van, ezért úgy fog beszámolni, hogy 1-2-3-4, 1-2-3-4, jó? És akkor kezdjük, jó? Na. Azért azt nézem, hogy meglehetősen komoly erők kiszorították innen a jó csajokat, és csupa faszi áll előttem. Csak az első sorban azért van még egy-két préselődő, gyönyörű lány, de hát ez már csak ilyen. Sajnos az a helyzet, hogy ahogy öregszünk, úgy egyre nagyobb lesz az életterünk. Na, figyeljetek, a 1-2-H, 1-2-H. Fejéreket forgattok meg, a földön kiterítve fekszenek. Én a töröm, keresem már, nem kenyerem a dicsekvés. De hát megint győztem is a gyerekkor, amíg tartott. Vinetuként begyűjtöttem sok-sok igen, sok szőkös kapok. És szilajló és vörös felhő, terciú is voltam néha. Megülő bika, az tényleg győzött, bár elég régen még a sebesültér nevű patak jut eszembe nekem így most. Ott meghaltunk, mi is páran, de főleg az volt igen kínos, hogy amikor elfeledtek, arám terül, súlyos törtön, nem láttam volt az életét, és látom, hogy valami pól, de így most, ha meg lenne, ami magam, s megpökölődnék, s elindulnék nagy szellemként, rendet rakni a világba, ahol baj van, Robi útként, lőnék én minden irányba, ahol meg jó, ott kis kabát, lennék egy milliómos fián, vagy télapó, hogyha lehet, télapó, ha lott indián. Ja, öreg koromban ez már nem fog menni. Figyeljetek, viszont... Na, az van, majd azt akkor mondom. Köszönjük szépen, igazán nagyon szépen énekeltetek, különösen az előállók. Ezek közül is meg kell dicsérjem a csíkos pólós Esztert. Látszik, hogy nem az első koncerted. Eszter! Akkor a következő dalt engedd meg, hogy neked küldjük sok szeretettel, illetve azoknak, akik köztünk vannak, és mind-mind Eszter névre hallgatnak. Többek között a lányom is. Következő buszon.

'Cause it's simple. RPGC.

Köszi! A gyönyör tajtékos hullámai csapkodták végig a hátatokat, éreztétek? Egészségetekre! Mi is jön most, András? Föltörténet. Később?

Köszönjük szépen, nem tudom mennyire lehetett észrevenni, de ahogy ezt előre is elmondtuk néhány fórumon, az első három albumról játszunk most dalokat, ez a Kispál eredeti felállás, ugye. Azért most bekerül egy kakukktojás is. Ezt a dalt még együtt írtuk, de aztán az ötödik lemezen jelent meg. De elkezdtük így, amikor próbáltunk, így eszünkbe jutott, elkezdtük játszani, és picit átírva most eljátszanánk nektek, ha megengeditek. De például az ötödik album többi dala az majd csak jövőre kerül elő, ha gondoljátok. Ennek az a címe, hogy Daltea. Illetve nem, ez a rövidített címe, Dalteázáshoz.

Köszönjük szépen, bár ez bor. De a daltájázáshoz című dalt hallottátok, egy ilyen 21. századi verzióban, most pedig következik egy Forradalmár című, amelyik 1987-ben keletkezett, még kimondani is nehéz, de valóban így volt, és ha becsukom a szemem, érzem, újra ifjú és csodálatos lobogóhajú srác vagyok. Ugye ti is ezt fogjátok érezni közben? Már főleg a... Várjál, András, várjál! Azt akartam mondani, hogy főleg azok, akik fiúk. És tegye fel a kezét, aki már élt akkor. És tegye fel a kezét, aki... mondjuk... már elvégezte az általános iskolát. Aha, így már kevesebben vagyunk, jó van. Ennyit a tömeg... piackutatásról, vagy hogy hívják ezt? Igen, azt hiszem így. Forradalmár.

0: Bírjátok még!
1: Újjá!
0: Most még mélyebbre ásunk a múltban. Egészen, azért nem megyünk le a, mondjuk az eocén korszakig, de mondjuk ugye a 60-as évek. Ez.

0: köszönjük szépen!
1: Kértek, azzal, hogy most következik egy óriási mutatvány, nem a mi részünkről, hanem a Dió részéről, aki eddig a zenekart kevert, és most állítólag föl kéne jönni a zongorázni. Azt beszéltük meg a koncert elején, hogy kitalálunk... Hát a jazz nem akarunk játszani azért, gondolom. Tegye fel a kezét, aki szeretné, hogy csak jazz játszunk. Na végre egy normális közönség, amelyik szereti a jazz-t. És aztán tegye fel a kezét, aki szeretné megnézni, hogy a Kispál az hogy táncol üvegfal mögött. Végre egy normális közönség, aki szereti a jazz balettot. András, akkor ne ragudj, gyere, amíg a Diósi fölér, addig szórakoztasd tánccal a... Fia, az ég a fű... Baszik, le fogod égetni a hajadat. Annyira hülye, baszik. Vetette az égő cigit a füle mögé, és már gyullad föl a hajad. Ja, ez lázadás, értem. Jó van. Hülye, örülj neki, hogy még van hajad. Na figyeljetek! Drámai és teljes csöndet kérünk! Ez csak úgy megy, mert ez nagyon veszélyes mutatvány, ebbe bele lehet halni, véletlenül összetöri az üveget és elvágja a kezét. És akkor nem tud többet gitározni. Ne kiabáljatok, mert így nem tud koncentrálni. Csönd! Fazeg, ez már az, András? Ez geci jó. Igen. Ne! A cigány kereket ne, András! Tudod? Bazzeg, de... Van tartalék gitáros? Jó. Meg... Cigány kerekben egyébként én vagyok a profi, azt meg...

0: És ez még semmi. Most jön Brajtigan Gábor, aki... Most jön Brajtigan Gábor, aki azt kérte tőlünk, hogy egy Ardiles csajt szeretne bemutatni, amely Ardiles az egy... Akkor volt egy argentin futballista, amikor a Gábor fiatal volt, és ez így beragadt neki, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. Nagyon sokáig gyakorolta, amíg összejött. Kérlek, 20-valány év munkája van benne, kérlek, tekintsétek meg. Tessék, Gábor. És utána azt mondta, ha nem sikerül, akkor berúgja a labdát. Több 10 000 forintot ér. De ott csinálod? De ott nem lát senki. Látjátok ott? Várjál, ne, Ricsi, elrúgod a labdát véletlenül. Á, bazd meg. Hát ez meg, adjátok vissza. Megmutassam, mit akar tulajdonképpen. Én még dekázni se tudok, úgyhogy... Na? Mi minden lehetett volna belőled, bazd meg! Én ezt csináltam nagyjából futballmeccsek alatt is. Na, fölért a Diósi? Vagy még csak... fölért a Diósi. Köszönjük szépen, mutatványok után a jazz helyett Diósi Ákos.
1: Akit fellöptem, útközben elnézést kérek.
0: Én javasoltam neki, hogy jöjjön így a közönség hátán, de esetleg úgy visszamehetsz, hogyha akarod. Vállaljátok? Én egyszer életemben, én mindig ilyen félős fiú voltam, és egyszer Miskolcon annyira szeretett engem a közönség, éreztem, hogy szeret, hogy így beugrottam a közönség közé, és így elkezdték így húzigálni le a pólómat, azonnal meg is fulladtam, mert így tudjátok, így elkezdték hátrafelé húzni, és így próbáltam úgy csinálni, mint ez kurva jól, de közben meg nem kaptam levegőt. Mire észrevett egy technikus, és végül is visszahúzott és megmentett. Úgyhogy erre vigyázzatok, ha véletlenül az Ákos közétek ugrana, és föladnátok a keverőpultig, akkor ne húzzátok össze-vissza az ingecskéjét, hanem finoman tapogassátok a mogyoróit. Köszi!

0: és az, vagy volt. Volt a világ, vége is hát az, hogyan lehet úgy. Nevetnék, ha bejönne emberek.
1: Bejött volna emberek. Inkább
0: 2012, vagy 2018, vagy 2023.

ebből is látszik, hogy nem szabad olyan dalokat írni, amiben konkrét évszámok vannak, mert egy idő után elvesztik az aktualitásukat, nem? Most szegény Ágos ennyiért jött vissza abból a nagyszerű helyről, ahol volt, ahol gyönyörködhetett bennünk. Na hát mindegy. Diósi Ágos, köszönjük szépen! Nem meri, nem meri. Na. Figyeljetek, egy jó levesek porból. András, málházátok fel a kisfit. Ez a fekete gitár egyébként szerintem jobban szól, mint a fehér, nem? Ezt nem a Gézától vetted, ugye? Figyeljetek! Óriási jelenlát belevetjük magunkat a következő dalba, mégpedig így, hogy...

micsoda gyönyörű szólamvezetés! Most pedig jöhetnek a rumpaladák, nem? Egy lassú 80-as évekbeli gyönyörű rockballada, visszarúgtátok a labdát, ezzel még én is meg tudom csinálni az Ardiles-csel. Kérlek benneteket, hogy adjátok vissza a labdámat. Köszi. Tanulékony jószág vagyok. Szőkített nő. Ezt... ezt választottam rockballadának.

Köszönjük szépen, bizonyára nagyra törő refrénből lehetett sejteni, hogy nagyjából műsorunk vége felé tarthat a zenekar, illetve a kedves közönség. Jól vagytok, meg minden? Készítsek veletek egy mély interjút? Akartok róla beszélni? Következő számban mindenkinek lehetősége van rá, tessék akkor. Egy igazi zöld téren játszódó darab. Mindannyian itt lehetünk benne pillanatra.

0: Ma este el un kedves vendégünk, Császári Gergő! Hátul a doboknál, Rajtigan Gábor! Gitáron, Kispál András!
1: És Lalasi András!
0: Köszönöm szépen, köszönjük!

igazi Bartóki akkord a végére. Köszönjük szépen! Még a végére, ha gondoljátok, neki vigyeztek egy történetet a koncert menetének. És amikor egy érzése töreszre vitte őket, látták, hogy ott alatt 200-zal előznek Ferrari Porsche-t és Porsche-t viszont. Gondolták a lüktető élettől a viszonyt ideje elkezdeni, és odáig szaladtak, oda, ahova ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymásra, hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, mint az emberük együtt csinálnak a szexen. Régi harcostársak, testi jó barátok és a lelki világ, a csontodoknak olykor is szeremnek hívják, a kilna lélek az orból, olykor már értem én a tréfát. Mikor mindenki annyira vicceseket élt el, hogy aki számít vagy számol, az magának világít, pár ödön lángolt, never

Következő évben innen folytatjuk, szevasztok, köszönjük szépen! Császári Gergő, Rajtigan Gábor, és a csodálatos és nem utolsósorban szép is, Kis Pál András, köszönjük szépen! Ó, vigyázz magadra, ne ugráljon gyorsan, lassan! Ó, jaj, bazd meg, mekkora testél! Jó van, minden rendben? Oké. Szevasztok, köszönjük szépen! Egy aggódó apuka van bennem.

Köszönjük szépen, engedjétek meg, hogy nagy becsülésünk és tiszteletünk jelül mind a két kezünket fölemelve integessünk nektek. Köszönjük, szevasztok! Ez a karrier, két borom van.

0: rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinform.hu. Rockinform.hu.

0: Rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: Most a könnyű
1: Rockinform.hu.
2: Rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
2: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
2: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: Köszönjük szépen. Most pedig egy dal, amiben aztán tényleg minden jó érzésemet összegyűjtöttem, mint szövegíró, és belezsúfoltam az összes olyan klassz dolgot, amit szerintem akkor jónak gondoltam. A fröccsivástól kezdve a napsütésen át minden.
1: Rockinform.hu
2: Rockinform.hu
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában.
2: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
2: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

érzések teraszra vitte őket. Látták, hogy ott Alant 200-al lőznek Ferrari Porsche-kat. És Porsche viszont gondolták a lüktető élettel a viszonyt ide jelkezdeni. És rögtön szaladtak oda, ahol a legtöbben ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson. Hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, amit az emberek együtt csinálnak a szexel, a régi harcos társak, esti jó barát.

0: nie ma! Ez egy nemzetközi kiáltás. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy a... Nem is mondok semmit, figyeljetek, sokkal jobb, hogy az ember egyszerű üzeneteket juttat a közönség közepibe, nem? Hogy így együtt így tudunk ilyen egyszerű ilyen dolgokat kiaválni, mint az igen, meg a nem, meg a hello. De most akkor legyen ez a nyama, figyeljetek, erre nagyon rámegyünk most. Azt mondja, hogy András, te egy igazi rock énekes vagy, állsz a színpad közepén, előtted sok ember, és most megszólítod őket. Jó, elsőre nem ment. Az a lényeg, hogy nem szabad, ilyen lazán kell jön csinálni ezt. Látok, más, még egyszer jövök. Nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama. Az üzenet célba ért? Figyeljetek, tudom, hogy titeket még nem tudlak fanatizálni, de a zenekart már megtanítottam, figyeljetek, most együtt, mindenki, akinek a szíveig elért ez a kis üzenet, az most együtt velünk, együtt, jó? Na! Nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, most nem. Ti nem, nézd meg, a közönség előbb tudja, mint ti. Nyama, nyama, nyama, nyama, nyama,
1: nyama, nyama, nyama, nyama, nyama,
0: nyama, nyama, nyama, nyama, nyama,
1: nyama.
0: Nyama, nyama, nyama, nyama,
1: nyama,
0: nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama,

0: szépen!
1: Hát igen. Az elején azért játszottuk, hogy egy kicsit tovább, mert nem jutott eszembe a szöveg. De hát ez... Van ez a ginkófának a levele, azt kell lenni állítólag ebbe a korba, és az nagyon sokat segít. Figyeljetek, az van viszont, hogy készültünk egy kicsit. Speciális vokális megoldással szeretnénk benneteket elkápráztatni, mint olyanokat, akik hát ugye éjjel-nappal szolfézs órákra jártatok. Tudjátok, hogy most milyen nehézségű bevezetőt fogtok hallani. Szeretném, hogyha a káprázat csillogását látnám a szemeitekben, amikor ezt majd most bemutatjuk. Készüljetek, akkor ez nekik is nagyon nagy feladat, és nagyon nagy sikerélmény lenne társaimnak, hogyha el tudnátok káprázódni ezen. Na figyeljetek akkor. Izgulok nagyon.

Igen, hát ez egy hatáskeltő elem volt, amikor ilyen viszonylag sok keringőt, meg ilyesmit játszunk, akkor büntetésből magunknak büntetésül eljátszunk a kicsit szomorkásnak bizonyos részleteit, ha gondoljátok ti is. Egy amolyan ébresztőként. Na kérem szépen, most mi jön? Ábel, a kedvenc számod jön, András, amiben olyan szépen szólózol fiatalkorod óta. Annyira szépen, hogy most már Csasszinak átadtad, mint fiatal versenyzőként. Most már ő hat kísérletezzen. Nem is tudja, hogy minden, nem is tudja, hogy... Sült.

Így volt lemezminőség. Köszönjük szépen, és azt ismertek, hogy... Ez ilyen világzenés kezdés, ez olyan, olyan szép ilyen zenei aláfestés, mint aki zinget, kispi. Neked, az ingetnek énekelek.

közel száll és a járdán. Ott marad a sűrű leves, aztán néhány nagyobb darab feláll és új életbe kezd. Először is új külsőkkel ruhát kap a konzervgyárba és munka után lezárt szűvelőbe egy jobb ételbárba és hazafelé a kapuajba kitámad a bőrkabát rá, hogy jön még soha.

0: Mondtam, hogy nem figyelek oda!
1: Hát neked ezzel kéne foglalkozni, nem a zongorázásra. Ez a napszemüveg, ez tudod, hogy csak a nagyon öreg bácsik hordanak ilyet rock színpadon.
0: Yeah!
1: Vállald a csodálatos bölcs ráncaidat, amik ugye szemed körül itt kialakultak. Ezt ma kaptad, ezt a napszemüveget egyébként? Vagy miért? Ez diopriás? Megnézhetem?
0: Ezt ajándékba kaptam Nagyváradon valakitől, aki nem akarta ideadni.
1: És már nem él? Vagy most ezt miért így mondtad ilyen fenyegetően?
0: Ott felejtették a hangszeremen, ennyi.
1: Nekem hogy áll? Nem hallom az egyértelmű lelkesedést. Viszont nem látok benne, úgyhogy visszaadom. Ez jobb azért, ebbe otthonosabban érzem magam. Figyeljetek, az van, hogy kimaradt egy szám, amit én tudok a legjobban eljátszani a világon. Ezt a Drapi mondta nekem, pedig ő sokkal jobb basszusgitáros, mint én. Na figyeljetek, úgyhogy most egy jelentőségteljes pillanat következik. Például ez a úgynevezett király-indiai védelem, amivel megnyitom a figurát, figyeljetek, amivel nyitom a számot, ez nagyon csodálatos. Tudjátok mi jön? Ábel, meghatás, tudod, az jön. Ismeritek a meghatást? Figyeljetek, ez az egyik legnehezebb dolog, amit csináltam életemben. Ez még nehezebb az oviskori szexnél is. Nem is sikerült elsőre. Hogy is van, azt mondja? Nem. Hát, jaj. Ábel, szerint ez hogy van? Te mindig szoktad tudni ezeket. Igen! Hát egyből. Bocs, csak úgy örültem, és akkor nem tudtam elkezdeni. Na.

Kár lett volna kihagyni, nem? Akkor most jöhet a honi csillagászat fejlődése egy ilyen vízparti helyen?

0: Köszönjük szépen!
1: Hát igen, igen, igen. Észrevettétek bizonyára, hogy az ilyen lassabb számok után nagyobb köszönömeket mondok, mert hogy az olyan gerjesztő dolog, hogy az ember köszön. Én mindig fölgerjedek tőle. Figyeljetek, most egy következő szám következik. Ez érdekes azért, amit mondtam, nem? Hiszen mi következne, nem egy következő szám, mondjuk ezen kívül még esetleg jöhetne egy meteor, ilyesmi. De ennek a számnak egyébként az az érdekesség, hogy az első öt kispál szám között volt valamikor 1980, mondjuk 8-ba. Ez nem 7 volt, de lehet, hogy 87-ben, csak akkor nem fejeztük be. Mindenesetre az ötödik lemezre az Űrre került rá, amelyik 1995-ben jelent meg, és emiatt aztán most játsszuk el. Az a cím, hogy Jelvény nélkül.

Azt hiszem, erre mondják, hogy ezek a dió percei. Most az előbb előrittyentette egy kis hippi ízű Hammond szólót, most pedig, mint zongora művész következzék. Ezt azért csinálja, hogy érezzétek, hogy ebbe a hidegben milyen nehéz zongora művésznek lenni. Így.

Na ez a tévút, figyeljetek! Azt mondja, hogy... Halló! Halló! Azt mondja, hogy most következik az a pillanat, amikor... Hát a Dio volt már organista, volt, bot csinálta MC, volt zongorista, és most nem mondok semmit, de az Apa, Anya és a Kígyó című számban a Dio, mivel ugye abban eredetileg sincsen zongora, jó fián anya lesz. És hát ugye a kispince volt véletlenül ez a World Music kígyós cág, ő lesz a kígyó. Ez így nagyon szigorúan ki volt találva. Az egy picit rájuk lett bízva, hogy mit csinálnak, amíg mi hárman eljátszok ezt a dalt, ők addig egy balettot bemutatnak nektek, vagy ilyesmi. Nem tudom pontosan, mit találtak ki, hát majd gyere András, akkor ide álljatok a szélére, és aztán jöjjön a mutatvány, először hagyjátok érvényesülni a zenészeket. Ja, oda lemész? Jó, jó. Dio is. Jó. És akkor hát mi csak itt szerényen a háttérben zenélünk, és akkor következik a dráma. Íme. Bocs, nem léptem ki a izémat, a pedálomat, és nem szólt teljesért. Ne arra ugyatok, hogy elindultatok már. Van valami ötleted, mit fogsz csinálni? Vagy megbeszéltétek? Jó, jó, jó. Dio, te ne úgy állj, mert így csak mi látjuk, hogy mesztelen nő vagy. Yeah.

like on your micsoda koreográfia, ha? Aki tud, az tud. Na nézzük akkor. Komoly, egy kicsit behangolok. A Presto Rock jön egyébként. Ez még egy olyan hőskorszaki dal, amikor azt figyeltem meg, hogy általában akkor vannak verekedések koncerten, amikor vannak biztonsági emberek. Azóta ez már teljesen megszokott. Hát ugye azért, hogy... Na mindegy, nem mondom. Először ugye, először csak biztonságot csináltak, aztán utána már ők állították helyre a rendet is, amit, azt a rendetlenséget, amit ők okoztak, aztán a jegyet is ők szedték, aztán végén az övék volt a hely. Aztán hát most nem mondom, hogy épp most mi van, de most Presto Rock jön.

0: Ugye ez volt az éjfél, és ugye mi jön utána?
1: Nem hallom!

Következik a cocatánc. Lírai kezdés után egy zord intro, és aztán jön az énekes, és megmondja a tutit.

És bár nem ide tartozik, mert ez nem a legvidámabb számunk, de sok boldogságot kívánunk Philip Szabosnak és Pap Nikolettnek, akik 10 nap múlva házasodnak. Mert a remény az él. Uh-huh! És ezúton köszönünk igaz szívből boldog születésnapot Heidl Zsófiának. Igen, mert tavaly képzeljétek, azt hiszem a tesóját, a Sárát mondtuk be. De ilyen hülyeséget. Hello Zsófi! Boldog szülinapod. Na kérem szépen, a Lecsónak is egyébként boldog szülinapja van, azt is mondjuk be. Leskovics Gábornak is boldog születésnapot kívánok! Na kérem, hát akkor most ugye pont nem a legjobbkor mondtam, mert éppen belesüllyedtünk volna egy ilyen jó depresszív hangulatba ezeket a dolgokat, de hát pont erre jó, hogyha vannak ünnepek az életünkben. Azt mondja, jöjjön az árazékból, nem?

Hát köszönjük szépen! Úgy... Volt nagy egészségetekre? Nagyon jó tartjátok magatokat, nem tudom, hogy mi van veletek, de igazából klasszul néztek ki. Csak egészség legyen, csak egészség legyen. Ha az életben nincs már több móka, azért ez remények, meg mindenkinek odébb van. Most ebből is iszom, mert azért ez jobb. Hát akkor... Beállok kis terpezbe. Mehet.

Hogans och paradis. Csasszi, tart a frontot addig állal, meg ilyesmivel, vagy a közönség, megkérik a közönséget, hogy a közönség imitálja a női orgazmust, hogy hogy gondolják, hogy ez milyen. Esetleg addig tábortűzű gitárra kísérd a tisztelt közönséget.

0: más lábdobban nem kell, mert tudják a nélkül is.
1: És most a csajok.
0: Most figyeljetek!
1: És most a skat.
0: Várj, álljon meg a menet. Na. Mi ez a kollektív baszás? Össze-vissza kell csinálni. Mi ez az óriási grupper szex? Ez olyan, mint a katonai eskü. Ja, ti ezt nem tudjátok, mert már fiatalok vagytok. Ki volt katona? Tegye fel a kezét. Na, azért jó van. Vannak becsületes ilyen zöld mundért hordott fiatal emberek is. Na, figyeljetek, azok emlékeznek. Én szerintem az egész katonaságban az volt a legjobb, mikor a katonai esküt mondtuk. Én, és akkor mindenki mondta nevét. Teljes anarchia volt. Nekem azt tetszett a legjobban benne. Semmi más nem tetszett egyébként, de úgyhogy most azt javaslom, hogy mindenki még olyan magánhangzókat is mondjon egyszerre, és teljesen a ritmustól függetlenül ne foglalkozzatok a zenészekkel. Ami így eszébe jut, ami hogyha egy igazi olyan kozmikus orgazmusa lenne, akkor legszívesebben azt kiabálná. Na, mit szóltok hozzá? És mindenki így gondolkodjon, hagyok időt, addig a többiek jazz játszanak, az mindig jó arra, hogy az ember mondjuk kivegye a pénzét a bankból. Most megvan mindenkinek? Akkor csönd! Na, alakul ez. Most a fiúknak már nem kell többet, mert ők ugye nem tudnak egyből, hogyha elmennek, akkor nem tudnak egyből utána még egyszer elmenni. Úgyhogy akkor most csak a lányok. Ez jobban tetszik egyébként. Na, térjünk vissza a ritmushoz. És hagyjuk ezt az orgazmus dolgot, ezen ugorjunk át. Ennyi szex bőven elég egy este, nem? Ebben az én koromban bőven.
2: Mert akkor már a régen-régen nem történt semmi, se az a titkos dolog, amit olyan fontosnak tartanak az emberek, se az a másik titkos dolog,

0: nagyon halkan.
1: Mondja a csajok.

0: Ez egy szép volt, nem? Gratulálok nektek, nagyon szép volt, tényleg, ahogy így együtt. Figyeljetek, azért nincsen Kispál koncert sztárvendég nélkül, természetesen, mivel Pécs közel van, ezért könnyű volt sztárvendéget találunk, nem tudom, észrevettétek-e, hogy az, rám is az van rám írva, hogy Rock and Roll Star Pécs. Ugye van még egy ilyenünk, hát a Kispál. Csak ő most a kígyójelmez miatt nem tudott ilyen pólót húzni. De azért van még egy igazi, a legcsodálatosabb, aki létezik a Földön. Brajtigan Gábor. És milyen gyönyörű fellépő ruhát húzott ma. Ez kitől kapta, az intim tornásoktól, vagy kitől? Azoknak van ilyen.
1: Prince volt a kedvencem, a Prince.
0: De egyébként is úgy nézel ki, mint az intim tornás basszusgitáros. Az figyellek, a Sanyi. Te ilyen Sanyi hasonmás versenygyőztes vagy. Vagy lehet, hogy ő utánoz téged?
1: Lehet.
0: Bizony. Ez a magyar pop nagyon belterjes. Vagy lehet, hogy ugyanattól az anyától vannak. Az is nagyon lehetséges. Na, figyeljetek, akkor most eljátsszuk a zsákmányatot, de tudjátok miért? Vagy nem, először nem játsszuk el. Figyeljetek, először csináljuk, hogy én azt mondom, hogy eljátsszuk a zsákmányatot, aztán utána azt mondom, hogy mégsem, mert egy hisztis rockstar vagyok, ugye azok mindig hisztisek. És ti azt mondjátok, a kurva anyád! Jó, ezt nem mondjátok, mert ezt tényleg nem mondjátok. Na, de gondoljátok, akkor nem sértődök meg. És utána, miután itt hagytunk benneteket, mert titeket egyáltalán nem érdekel az, hogy mi itt vagyunk-e vagy nem, magatokba eléneklitek, jó? Mi ezt meghalljuk, hogy milyen elemi igény van erre, és visszajövünk és eljátsszuk, jó? Na, ezt csináljuk. Nem játsszuk mégse!

tempót fogok vezényelni.

Ne. Gábor, ez túl egyértelmű. Olyan érdekesebb tempót vezényelj, melyik? Nem akarjátok elénekelni? Akkor felrúgjátok a koreográfiát. Veletek is nehéz nagyon. Hát nem tudom, most figyeljetek,

Jó, ennyi elég, majd a közepén úgy is lesz, és akkor egybe elénekeljük, hogy aki nem tudja a szöveget, az meg álljon hátrébb, hát most ne haragudjatok, de ilyen. Neked ezzel kéne foglalkozni, ez nagyon ügyes dolog ez.

0: Köszönjük szépen! Bratigan Gábor, a csodálatos! És engedjétek meg, hogy bemutassam a többieket is, ha már egyszer így alakult. Császári Gergő, aki tavaly is itt volt már velünk. A zenekar utolsó dobosa Mihaly Kábel. A zenekar első és utolsó billentyűse Diósi Ákos. Aki titokban Dezső is. A zenekar névadó. Nem akarom mondani, hogy címer állata, hanem... Mi vagy te? Madar? Címer? Igen, a zenekar kabala állata, Kispál András. Ez volt. A csodálatos. Most mi van, ez nem jó? Most te is mondhatsz valami csúnyát rám, na.
1: Megalolvasjuk.
0: Azt hittem végre azt mondja, hogy szép vagyok és okos. De hát úgyis háttérben mindig ezt mondja egyébként. Köszönjük szépen nektek, köszönjük, hogy velünk voltatok. Vigyázzatok magatokra a ma este folyamán. És természetesen érezzétek jól magatokat. Nem csak a Visingon Orfűn, hanem úgy egyébként is, amerre jártok. Sziasztok!

Köszönjük szépen, jövőre már nem fogunk ilyen mélyen meghajolni, mert most már kopaszodunk. Szevasztok, köszönjük. És hogyha megengeditek nekünk, akkor hát ugye a zsákmány alatt az egy ilyen kakuktojás volt, de azért mi mindenképpen kitaláltuk már előre, hogy mi legyen az utolsó dal. Font azért, mert ugye a zenekar két meghatározó embere muzsikál benne. Dió és, bocsánat, Dió és Andriska. Úgyhogy most akkor jöjjön egy dal, aminek az eredeti klipjét is itt levetítjük, mert ezt szeretjük. Mert mi vagyunk rajta, meg azok a gyerekeink, akik akkor már megvoltak. Amikor ez a klip készült.

0: Többiek. Úristen, van egy dudás ember, azt nem akarjátok, hogy dudázzon? Miért nem? Hát gyere, dudázz, ha engedjétek már, hadd dudázzon. Köszönjük szépen, úgy látom, hogy egy ilyen levezető dudaszóló vár rátok. Szevasztok, köszönjük.
1: Gyere, köszönjük. Ciao. Ciao. Na.

Köszönjük szépen, most pedig egy új szám következik, amely a túlélést hivatott biztosítani. Tudjátok, hogy minden ember nagyjából úgy működik, mint a patkányok, nem kell hozzá semmi más, hogy túléljünk minden, csak az, hogy azt higgyük, hogy akik körülöttünk vannak, vagy akik nem a legjobb barátaink, és nem annyira sajnáljuk őket, azok már szarabb.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: és el is tüntetek valami boltba. Végleg.
1: Rádió Beograd, tretí program.
2: Ponoćni kauboji, jel ste još tu? Jer pravi muškarci su još uvek sa nama. I sada, u ponoć, za prave muškarce, za muškarčine, san snova, ekstra kvalitetni.

0: rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.

Köszönjük szépen! Jó estét kívánunk! Ez itt a Kispál és a Borz csendesülős zenekar. Engedjétek meg, hogy bemutassam a zenekar gyorsan, hiszen vagyunk néhányan olyanok is a színpadon, akiket esetleg nem ismertek. Diósidi Ákos, őt talán igen. Zongora, egyéb hangszerek. Szabó Attila, a vonós szekció fővonósa. Pál István Szalonna, a nagyszerű primás, és Kunos Tamás Brácsa. A zenekar új dobosa, Bóra Áron. A zenekar régi dobosa és új ütőse, Tóth Csüli Zoltán. És a zenekar örök vendégművésze, Leskovics Gábor. Köszönjük szépen! Most pedig egy olyan dalt játszunk, ami mind húsvétkor, mind karácsonykor roppant aktuális.

0: 92.
1: Rockinfo.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: Rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Oh, helyi Santana! Elfelejtettetek beletapsolni a szólóba, mint egy rendes jazz koncerten. De nem baj. A megdöbbenéstől csak ültetek, ugye? Most pedig egy dal, egy négy.

Köszönjük szépen, most pedig egy új szám következik, amely a túlélést hivatott biztosítani. Tudjátok, hogy minden ember nagyjából úgy működik, mint a patkányok, nem kell hozzá semmi más, hogy túléljünk minden, csak az, hogy azt higgyük, hogy akik körülöttünk vannak, vagy akik nem a legjobb barátaink, és nem annyira sajnáljuk őket, azok

Szevasztok! Ó, mennyi kezetek van! Színpadon a Kispál és a Borz.

Köszi szépen! Illetve mi köszönjük? Már eleve azt is szeretném megköszönni, hogy én azt hiszem, még sose hallottam ennyire egyöntetően ezt a szöveget, pedig nem volt egy különösebben nagy, kispáls, úgymond sláger, de itt az előállók én szerintem jobban tudják a szöveget, mint én. Jól vagytok itt elől is, mert látom, van néha egy kis izé, néhányan eltűnnek, aztán visszaemelkednek. Vigyázzatok magatokra, tudjátok, sokan vagyunk, de a sok jó ember az, mint tudjátok, a viszonylag kis helyen is el kell, hogy férjen. Na, te ilyen kifli, az mehet, az jó? Köszi a bizalmat.

Chispa Londres. És most rámegyünk a szívszorító számokra, figyeljetek! Nagyon... Ez annyira érdekes. Ja. Nem értettem, hogy miért jön felém egy ilyen... Egy bebugyulált bugyi, de most már rájöttem, hogy ez egy kamera, csak a másik oldalát fordította felé. Ugye, összeszorul a szíved, fogja sokszor énekelni az énekes. Már az énekes egy és az énekes kettő is, mert hogy bizonyára észrevettétek, hogy a Kispál és a Borz eredeti felállásához képest van némi változás. Velünk van multi-instrumentalistaként Császári Gergő! Na!

és ezzel még nincs vége a bravúroktól hemzsegő vokális megoldásoknak. Most egy egyszerű dal következik viszonylag, de nem az az egyszerű dal, amelynek az a címe, hogy egyszerű dal, hanem ennek az a címe, hogy a vadnyugat története Indián szemben. Tehát a címe semmiképpen nem egyszerű, viszont alkalmat teremt e dal ahhoz, hogy mivel nem kell benne basszusgitároznom, ezért végre szemtől szembe énekelhetünk egymásnak. Mi a véleményetek? Na, tegye fel a kezét, akinek van! Jó. Tegye fel a kezét, aki készen van arra, hogy beszámoljak és elkezdjük ezt a gyönyörű dalt! Valaki állandóan be akar dobni engem sörrel. Vagy üres sörös dobozzal. Vagy sörös, mi ez? Visszaváltható, izé? Mennyibe kerül? Azért így támogatnak engem? Mennyi egy ilyen sörös üveg? Sörös doboz. 2, 4 Azért meggazdagszanak rajtatok. Ne hagyjátok! Na, fel azt mondja, hogy úgy is tartottam? Mivel ez 6-8-adban van, ezért úgy fog beszámolni, hogy 1-2-3-4, 1-2-3-4, jó? És akkor kezdjük, jó? Na. Azért azt nézem, hogy meglehetősen komoly erők kiszorították innen a jó csajokat, és csupa faszi áll előttem. Csak az első sorban azért van még egy-két préselődő, gyönyörű lány, de hát ez már csak ilyen. Sajnos az a helyzet, hogy ahogy öregszünk, úgy egyre nagyobb lesz az életterünk. Na, figyeljetek, egy-két há. Fejéreket forgattok meg, a földön kiterítve fekszenek. Én a töröm, keresem már, nem kenyerem a dicsekvés, de hát megint győztem is a gyerekkor, amíg tartott. Vinetuként begyűjtöttem sok-sok igen, sok szőkös kartot. És szilajló és vörös felhő, táció is voltam néha. Megülő bika, az tényleg győzött, bár elég régen még a sebesültér nevű patak jut eszembe nekem így most. Ott meghaltunk, mi is páran, de főleg az volt igen kínos, hogy amikor elfelejtettek, arra terül, súlyos töltön, nem láttam volt az életét, és látom, hogy valami pól, de így most, ha meg lenne, nem én magam, s ne pökölődnék, s elindulnék nagy szellemként, rendet rakni a világba, ahol baj van, Robi útként, lőnék én minden irányba, ahol meg jó, ott kis kabát, lennék egy milliómos fián, vagy télapó, hogyha lehet, télapó, ha lott indián. Ja, öreg koromban ez már nem fog menni. Figyeljetek, viszont... Na, az van, majd azt akkor mondom. Köszönjük szépen, igazán nagyon szépen énekeltetek, különösen az előállók. Ezek közül is meg kell dicsérjem a csíkos pólós Esztert. Látszik, hogy nem az első koncerted. Eszter! Akkor a következő dalt engedd meg, hogy neked küldjük sok szeretettel, illetve azoknak, akik köztünk vannak, és mind-mind Eszter névre hallgatnak. Többek között a lányom is. Következő buszon.

Közi! A gyönyör tajtékos hullámai csapkodták végig a hátatokat, éreztétek? Egészségetekre! Mi is jön most András, föltörténet. Később?

Köszönjük szépen, nem tudom mennyire lehetett észrevenni, de ahogy ezt előre is elmondtuk néhány fórumon, az első három albumról játszunk most dalokat, ez a Kispál eredeti felállás, ugye. Azért most bekerül egy kakukktojás is. Ezt a dalt még együtt írtuk, de aztán az ötödik lemezen jelent meg. De elkezdtük így, amikor próbáltunk, így eszünkbe jutott, elkezdtük játszani, és picit átírva most eljátszanánk nektek, ha megengeditek. De például az ötödik album többi dala az majd csak jövőre kerül elő, ha gondoljátok. Ennek az a címe, hogy Daltea. Illetve nem, ez a rövidített címe, Dalteázáshoz.

Köszönjük szépen, bár ez bor. De a daltájázáshoz című dalt hallottátok, egy ilyen 21. századi verzióban, most pedig következik egy Forradalmár című, amelyik 1987-ben keletkezett, még kimondani is nehéz, de valóban így volt, és ha becsukom a szemem, érzem, újra ifjú és csodálatos lobogóhajú srác vagyok. Ugye ti is ezt fogjátok érezni közben? Már főleg a... Várjál, András, várjál! Azt akartam mondani, hogy főleg azok, akik fiúk. És tegye fel a kezét, aki már élt akkor. És tegye fel a kezét, aki... mondjuk... már elvégezte az általános iskolát. Aha, így már kevesebben vagyunk, jó van. Ennyit a tömeg... piackutatásról, vagy hogy hívják ezt? Igen, azt hiszem, hogy... Forradalmár.

Bírjátok még! Újjá! Most még mélyebbre ásunk a múltban. Egészen, azért nem megyünk le a, mondjuk az eocén korszakig, de mondjuk ugye a 60-as évek. Ez.

0: Saint-Luc, c'est belle.
1: Tudjátok azzal, hogy most következik egy óriási mutatvány, nem a mi részünkről, hanem a Dió részéről, aki eddig a zenekart kevert, és most állítólag föl kéne jönni a zongorázni. Azt beszéltük meg a koncert elején, hogy kitalálunk... Hát a jazz nem akarunk játszani azért, gondolom. Tegye fel a kezét, aki szeretné, hogy csak jazz játszunk. Na végre egy normális közönség, amelyik szereti a jazz-t. És aztán tegye fel a kezét, aki szeretné megnézni, hogy a Kispál az hogy táncol üvegfal mögött. Végre egy normális közönség, aki szereti a jazz balettot. András, akkor ne ragudj, gyere, amíg a Diósi fölér, addig szórakoztasd tánccal a... Vigyázz, ég a fű... Baszik, le fogod égetni a hajadat. Annyira hülye, baszik, vetette az égő cigit a füle mögé, és már gyullad föl a hajad. Ja, ez lázadás, értem. Jó van. Hát hülye, örülj neki, hogy még van hajad. Na figyeljetek! Drámai és teljes csöndet kérünk! Ez csak úgy megy, mert ez nagyon veszélyes mutatvány, ebbe bele lehet halni, véletlenül összetöri az üveget és elvágja a kezét. És akkor nem tud többet gitározni. Ne kiabáljatok, mert így nem tud koncentrálni. Csönd! Fazeg, ez már az, András? Ez geci jó. Igen. Ne! A cigánykereket ne, András! Tudod? Bazzeg, de... Van tartalék gitáros? Jó. Cigánykerékben egyébként én vagyok a profi, azt megmutatom.

0: És ez még semmi. Most jön Brajtigan Gábor, aki... Most jön Brajtigan Gábor, aki azt kérte tőlünk, hogy egy Ardiles csalát szeretne bemutatni, amely Ardiles az egy... Akkor volt egy argentin futballista, amikor a Gábor fiatal volt, és ez így beragadt neki, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. Nagyon sokáig gyakorolta, amíg összejött. Kérlek, 20-valány év munkája van benne, kérlek, tekintsétek meg. Tessék, Gábor. És utána azt mondta, hogy nem sikerül, akkor berúgja a labdát. Több 10 000 forintot ér. De ott csinálod? De ott nem látsz senki. Látjátok ott? Várjál, ne, Ricsi, elrúgod a labdát véletlenül. Á, bazd meg. Hát ez meg, adjátok vissza. Megmutassam, mit akar tulajdonképpen. Én még dekázni se tudok, úgyhogy... Na, mi minden lehetett volna belőled, bazd meg. Én ezt csináltam nagyjából futballmeccsek alatt is. Na, fölért a Diósi? Vagy még csasz... fölért a Diósi. Köszönjük szépen, mutatványok után a jazz helyett Diósi Ákos.
1: Akit fellöptem útközben, elnézést kérek.
0: Én javasoltam neki, hogy jöjjön így a közönség hátán, de esetleg úgy visszamehetsz, hogyha akarod. Vállaljátok? Én egyszer életemben, én mindig ilyen félős fiú voltam, és egyszer Miskolcon annyira szeretett engem a közönség, éreztem, hogy szeret, hogy így beugrottam a közönség közé, és így elkezdték így húzigálni le a pólómat, azonnal meg is fulladtam, mert így tudjátok, így elkezdték hátrafelé húzni, és így próbáltam úgy csinálni, mint ez kurva jól, de közben meg nem kaptam levegőt. Mire észrevett egy technikus, és végül is visszahúzott és megmentett. Úgyhogy erre vigyázzatok, ha véletlenül az Ákos közétek ugrana, és föladnátok a keverőpultig, akkor ne húzzátok össze-vissza az ingecskéjét, hanem finoman tapogassátok a mogyoróit. Köszi!

0: is az, vagy volt?
1: Volt a világ vége, és hát az hogyan lehet
0: úgy?
1: Nevetnék, ha bejönne emberek.
0: Bejött volna emberek. Inkább
1: 2012, vagy 2018, vagy 2023.

ebből is látszik, hogy nem szabad olyan dalokat írni, amiben konkrét évszámok vannak, mert egy idő után elvesztik az aktualitásukat, nem? Most szegény Ágos ennyiért jött vissza abból a nagyszerű helyről, ahol volt, ahol gyönyörködhetett bennünk. Na hát mindegy. Diósi Ágos, köszönjük szépen! Nem meri, nem meri. Na. Figyeljetek, egy jó levesek porból. András, málházátok fel a kisfit. Ez a fekete gitár egyébként szerintem jobban szól, mint a fehér, nem? Ezt nem a Gézától vetted, ugye? Figyeljetek! Óriási jelenállt belevetjük magunkat a következő dalba, mégpedig így, hogy...

courage.

Micsoda gyönyörű szólamvezetés! Most pedig jöhetnek a rumpaladák, nem? Egy lassú 80-as évekbeli gyönyörű rockballada, visszarúgtátok a labdát, ezzel még én is meg tudom csinálni az Árdi Lesz-csel. Kérlek benneteket, hogy adjátok vissza a labdámat. Köszi. Tanulékony jószág vagyok. Szőkített nő. Ezt... Ezt választottam rockballadának.

Köszönjük szépen, bizonyára nagyra törő refrénből lehetett sejteni, hogy nagyjából műsorunk vége felé tarthat a zenekar, illetve a kedves közönség. Jól vagytok, meg minden? Készítsek veletek egy mély interjút? Akartok róla beszélni? Következő számban mindenkinek lehetősége van rá, tessék akkor. Egy igazi zöld téren játszódó darab. Mindannyian itt lehetünk benne pillanatra.

0: Köszönjük szépen! Ma este nagyon kedves vendégünk Császári Gergő! Hátul a doboknál, Rajtigan Gábor! Gitáron, Kispál András!
1: És Lovasi András!
0: Köszönöm szépen, köszönjük!

egy igazi bartóki akkord a végére. Köszönjük szépen! Még a végére, ha gondoljátok, neki vigyeztek egy történetet a koncert menetének. És amikor egy érzése töreszre vitte őket, látták, hogy ott alatt 200-zel előznek Ferrari Porsche-t és Porsche-t viszont. Gondolták a lüktető élettől a viszonyt ideje elkezdeni, és odáig szaladtak, oda, ahova ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson, hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, mint az emberük együtt csinálnak a szexen. Régi harcostársak, testi jó barátok és a lelki világ, a csontodoknak olykor is szeremnek hívják, aki jön a lélek az orból, olykor már értem én a tréfát. Mikor mindenki annyira vicceseket élte, hogy aki számít vagy számol, az magának világít, pár a göllángot.

Rajtigan Gábor, és a csodálatos és nem utolsósorban szép is, Kis Pál András, köszönjük szépen. Ó, vigyázz magadra, ne ugráljon gyorsan, lassan. Ó, jaj, bazd meg, mekkora testél. Jó van, minden rendben? Oké. Szevasztok, köszönjük szépen. Egy aggódó apuka van bennem.

0: Köszönjük szépen, engedjétek meg, hogy nagy becsülésünk és tiszteletünk jelül mind a két kezünket fölemelve integessünk nektek. Köszönjük, szevasztok! Ez a karrier, két borom van.
1: Stráda Rádió. Most és mindörökké.

0: Köszönjük szépen.
1: Most pedig egy dal, amiben aztán tényleg minden jó érzésemet összegyűjtöttem, mint szövegíró, és belezsúfoltam az összes olyan klassz dolgot, amit szerintem akkor jónak gondoltam. A fröccsivástól kezdve a napsütésen át minden.

0: Most a Könnyű két vál című darab következik.
1: Érdekes műsorokkal, kiváló zenékkel várunk minden kedves hallgatókat. Stráda

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rockinform.hu.
0: Rockinform.hu.
2: What?

0: Érdekes műsorokkal, kiváló zenékkel várunk minden kedves hallgatókat. Stráda Rádió.
1: Most sehonnan nem látszom, hova is bújhat.

bogarak hangyák, a bőrünkön mászkáltak. Egyet elmorzsoltam, a hasán s hátráltak. A többiek elhúzva, az egyet, aki meghalt, volt ott szomorúság, a madarak meg egy dalt. Ismételgettek, én meg mint egy klipben.

Most pedig egy dal, melyben elválik a vér, a víztől, a máj, a szartól.

Utoljára Hakap eszi, ma kibontotta ilyen vadul a magyaros csokoládét, ahogy én próbálom felidézni a számakkordjait. Ezt azért próbáltam ilyen vicces lenni, mert most olyan szám jön, amit még komolyan vennétek.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell. Rock

Köszönjük szépen! Jó estét kívánunk! Ez itt a Kispál és a Borz csendesülős zenekar. Engedjétek meg, hogy bemutassam a zenekar gyorsan, hiszen vagyunk néhányan olyanok is a színpadon, akiket esetleg nem ismertek. Diósidi Ákos, őt talán igen. Zongora, egyéb hangszerek. Szabó Attila, a vonós szekció fővonósa. Pál István Szalonna, a nagyszerű primás, és Kunos Tamás Brácsa. A zenekar új dobosa, Bóra Áron. A zenekar régi dobosa és új ütőse, Tóth Csüli Zoltán. És a zenekar örök vendégművésze, Leskovics Gábor. Köszönjük szépen! Most pedig egy olyan dalt játszunk, ami mind húsvétkor, mind karácsonykor roppant aktuális.

repülni, de mára mindenki hajót. A karmokának megyen, mint hátél bizonyságot tenni, hogy közel a vég, de előtte még.

0: rockinfo.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinform.hu. Rockinform.hu.

0: Rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rock

Jézus, a terasza vitte őket. Látták, hogy ott valamit 200-an előznek Ferrari Porsche-kat és Porsche-k viszont. Gondolták a lüktető élet el a viszony. Ide elkezdeni.

0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.

Szép jó estét kívánok kedves hallgatóinak! Itt a színpadon innen Hangszeren túl című beszélgetés műsor. Hallják. A műsor nyáron szabadságom volt, illetve nyári szünetet tartottunk. Őszi első műsorunk a mai napon fog meglenni. Nagyon hülyén fogalmaztam, de elnézést. A mai meghívott vendégünk a Fantik zenekar, balesetgyarmatiak a fiúk, és sajnos itt félelmetes dolgokba kerültek útközben, hogy egy kicsit később érkeznek, de addig hallgatunk félelmetes rock dalokat, illetve visszamegyünk a 60-as, 70-es, 80-as évek zenéhez, még meg nem érkeznek a fiúk. Jó szórakozást a mai esti két óra beszélgetős programhoz!

0: Hogy ígértem, közben meg is jött a Frantic zenekar három jeles tagja, Peva Dániel, mint zenekarvezető, és egy gyors bemutatkozást kérnék tőletek.
1: Köszöntünk mindenkit, jó estét! Mi vagyunk a Frantic zenekar, Balassagyarmatról, Peva Dániel vagyok, a dobos, a zenekar vezetője, és két kollega kísért el most engem.
2: Így van, Bögyi Szabó Máté vagyok, én vagyok a zenekarban a basszusgitáros. Hát ennyi.
0: Ez a gyors.
3: Én pedig Jakus Kristóf vagyok, én vagyok az énekes frontember.
1: Hát most hárman jöttünk, de egyébként öten vagyunk, a gitáros szekciót otthon hagytuk.
0: Van két gitárosotok?
1: Táborszky, Bálint és Tresó Botond, így van, ők nem jöttek most velünk, de bízunk benne, hogy hallgatnak és szurkolnak nekünk.
0: Azt szeretném megkérdezni először is, hogy nagyon érdekes módon jutottatok el ide Budapestre, de nem azért ez a hely van itt, a rádió, ezen a helyen van itt, tehát teljesen mindegy. Balassagyarmatiak vagytok, és engem egy szlovák barátom hívott föl. Tehát, hogyha erről tudnánk beszélni, akkor nagyon örülnék neki. Hogy volt ez, Dani?
1: Hát ez érdekesen történt. Nekünk a Janóval van egy közös ismerősünk, és ez a közös ismerős ajánlotta neki minket, és így kerestem meg őt, és mondta, hogy nagyon szívesen segít nekünk a zenekar mindennapjaiban, és így jutottunk el ide, aminek nagyon örülünk, és nagyon, nagyon köszönjük neki, hogy ránk gondolt, és segít nekünk ebben.
0: Egy kicsit bővebben a kifejtenét, hogy is van, hogy van egy közös ismerősötök, van a Janóval, vagy nem értettem pontosan, bocsánat.
1: Janóval van egy közös ismerősünk, igen, ahol ő lakik, és ez a közös ismerős ajánlott be.
0: Ez Párkány.
1: Párkány, így van.
0: Egy Párkányi barátotok.
1: Egy Párkányi barát, és ez a Párkányi barát ajánlott be bennünket a Janónál, hogy van egy balassagyarmati fiatal zenekar, és hogy esetleg miben tudna nekünk a Janó segíteni.
0: Igen, a közösség, nem tudom, hogy akik követik a Színpadon innen hangszeren túl című adást, az tudja, János már volt benn nálunk, János Panónak hívják, Spanó Jancsi.
1: Igen, igen.
0: Beszélgettünk róla, ő nagyon sok magyar zenekart víz ki koncertezni Szlovákiába, illetve Szlovákiában meg a szlovákai magyar zenészeket próbálja ispadálni, és az is volt érdekes az egész, mert egy magyar zenekart ajánlott be, és először nem is értettem, hogy most mi van, Jancsi, hogy van ez, igen, vagy mi van ez, és akkor végül is. Jó, tehát ezen az ismerkedésen túl jutottunk. Hogy történt a zenekar névválasztása?
1: Máté?
2: Hát igen, ez tőlem ered ez a név.
0: Na, fejtsd ki.
2: Nem tudom, lehet a banda neveket mondani?
0: Mert mindent lehet mondani, nem reklámozunk semmit, úgyhogy...
2: Jó, hát úgy van, hogy én nagyon nagy Metallica rajongó vagyok.
0: Igen.
2: És éppen azt a zenét hallgattam, a Frantic című zenét hallgattam. És volt egy rész, ami nekem nagyon megtetszett ezzel a névvel. Aztán így beírtam a csoportba a srácoknak, hát van ez az ötlet.
1: Rövid nevet szerettünk
2: hogy, volna. Igen, minél rövidebb, ugye.
0: És megjegyezhető. Ez,
2: igen.
1: Így van.
2: Úgy gondoltam, hogy ez ugye a arénáknak is jó fog látszódni.
1: Hát.
2: Aztán így beírtam a srácoknak, és azt mondták, hogy legyen, nekik is tetszett így.
0: Hát ha nincs állam a csillagos ég felé, akkor nincs is értelme, nem?
1: Hát természetesen.
0: Arénára kell gondolni.
1: Én is nagyon emlékszem, hogy volt más ötletünk egyébként. Így, hát, ez így az első igen. között volt igen. ez a név ötlet, és akkor azt mondtuk rá, hogy persze, legyen.
0: Elég fiatalok vagytok, tanultok még? Vagy dolgoztok már?
2: Hát én ma voltam első nap a suliba.
0: Na.
2: Nem úgy első,
3: első
2: nap,
3: osztály,
2: hogy, nem úgy első nap, hogy az az első, de... Igen, ugye a szeptember elsője, sajnos, vagy nem sajnos. De igen, utolsó évben egyébként végzés vagyok, de igen.
0: Mit tanulsz?
2: Gépész.
0: Gépész.
3: Dani? Igazából Danitán, meg én dolgozunk.
1: Így
3: ketten.
1: Van.
0: Ki vagytok?
1: Mi ketten dolgozunk, én tavaly érettségiztem, a Kristóf már 1000 éve.
3: 24-ben, nem 1000 éve, 24-ben.
1: És a másik két srác is, mint a Máté, utolsó évesek.
0: Két gitárosotok van?
1: Így van.
0: hogy van ez, hogy egy ritmus. Megmondom össze, hogy azt is tisztázni kell, majd nem sokára már átbeszéljük, hogy milyen típusú zenét játszatok, mert ez tőlem úgy esik távol, hogy én nem ezt a típusú zenét szoktam hallgatni, tehát igazából elég keveset tudok róla. Én az én világom az a blues meg a rock zenének a eleje, tehát de ez nem azt jelenti, hogy nincs bármilyen zenének ugye létjogosultsága, ugyanúgy, ahogy a komoly zenének, ugyanúgy itt mindennek. A két gitáros hogy osztozik meg ebbe a felállásba, vagy hogy működnek ezek a dolgok nálatok?
1: Hát ritmusgitár és szólógitár igazából elég jó elkülönül nálunk szerintem.
3: Hát meg az erősségeik nagyon jól kijönnek, tehát a Bálint, ugye ő a szólógitárosunk, ő nem hozza annyira erősen a ritmusokat, viszont szenzációsan szólógitározik, tehát, és úgy, hogy egyébként járt zeneiskolába, de alapvetően önmagának gyakorol mindent, tehát hogy van zenei alapja, zeneelméleti alapja, de nem teljesen azt használja csak, és tök jó érzéke van hozzá. Botinak pedig marha jól jönnek a riffek, annyira pregnánsan gitározik, hogy nagyon jó volt követni. Tehát, hogy ők ezt nagyon jól elkülönítik, és nincsen veszekedés abból, hogy most én szózok. Szóval ez tök jó.
0: És szólozik a ritmusgitáros is azért időnként?
3: Időnként igen, egy-két dalban.
0: Hát persze, hát most itt nem az a lényeg, itt a csapat egység a lényeg, hogy ahogy a végén egyformán szóljon. Akkor térjünk rá arra, hogy milyen stílust is játszatok igazából?
3: Hát,
0: ezt minek mondják?
3: Nem tudom. Én kicsit olyan trash és a deathnek a keverékének mondom, trash metalnek és a death metal keverékének, mert annyira, nem tudom, sok zenét hallgatunk, hogy nagyon keveredett így az idő folyamán az, hogy milyen zenéket írtunk, meg ilyesmi. Én ezt a kettőt mondanám, annak ellenére, hogy van mondjuk lassú dalunk is, meg ilyesmi ezen a lemezen. Következően már nem biztos, hogy lesz, de ezen a mostani lemezünk még van. Szóval nekem ez a kettő jut eszembe. Tehát, hogy a death metal talán egy-két gitár téma miatt, meg talán az ének technikák miatt, amiket néha beleviszok.
1: Trashnek mondjuk egyébként inkább.
3: Igen, inkább trash.
1: Trash metalnak.
0: Hát így az átlagos bemutatkozáson túl vagyunk. Dani, te hogy kezdtél a zenéni, vagy hogy mi volt az indítatás, amikor azt gondoltad, hogy hát én azért csak leülök oda a bőrök mögé, és ütöm, ahol érem. Vagy rugom, ugye?
1: Ez egy jó kérdés. Talán nagypapám által ő gitározott, és akkor egész kicsi koromban elkezdtünk együtt játszani, akkor én még inkább énekeltem, meg ugye a gitárra próbálkoztam, nem jutottam vele sokáig, és akkor valahogy utána, nem emlékszem már pontosan, hogy a dob az mi miatt jött, hogy jött, kaptam egy dobot, akkor azt ütögettem, és akkor autodidakta módon tanultam. Volt, mikor kicsit abba maradt, aztán utána újra erősebb lett, és akkor, amikor ezt a zenekart megalapítottuk, akkor már úgy éreztem, hogy azért itt talán én elég leszek egy zenekarhoz.
0: Érdekes ez az egész, mert azt mondják, hogy a dobnál kell teljesen függetleníteni az agynak minden félteké, és azon belül is, ugye, mert négy
1: igen,
0: dologgal igen. dolgozol egyszer, a gitáros meg csak igazából kettővel, és igen. mégis átnyergeltél a dobra.
1: Igen. Hát ez én magam sem tudom megmagyarázni, hogy miért szerettem nézni a dobosokat, videókból lemásolni, akár ugye a kéztartást, vagy bármit, de így tulajdonképpen hát az ütemérzékem megvolt, megvan. Ez alapján így, köszi. Ez alapján valahogy így természetes volt, hogy a dobnál fogok kikötni, mert a gitárhoz nem volt türelmem.
0: Kettőre nem volt a gitár?
1: Hát az nem.
0: Meg az ujjait, hogy hová?
1: Tehetség se nagyon, úgyhogy a gitárt azt hamar elengedtem.
0: Duplázol, vagy van két lábdobod is?
1: Duplázok?
0: Hát, vagy triplázol, vagy mi van?
1: Hát a dobfelszerelés, amikor mondjuk egy nagyobb helyen játszunk, akkor két lábdobból áll, de duplázóval. Úgyhogy, de hát ebből a stílusból elengedhetetlen a dupla lábdob használata. Tehát, vagy a duplázó használata, ha úgy nézzük. Úgyhogy igen.
0: Neked jobban bejön a duplázó, mint a két lábgép?
1: Jobban. Azért a két lábdobot ugyanúgy hangosítani nehéz. ugyanúgy hangolni nehéz, így azért jobb, és ez egy elterjedt dolog, hogy dupla lábdob esetén is duplázót használnak.
0: Hát persze
1: sokan nagyon sok ilyen példa van. Persze van olyan is, aki két lábgépet használ, de...
0: Ja, ott a lábad is máshogy áll, nem?
1: Tessék?
0: A lábad is máshogy áll. A duplázónál be tudod állítani, hogy hát, neked hogy igen, kényelmes.
1: Igen.
0: A két lábdobnál ugye ott a testek megadják magát a helyet.
1: Hozzá
0: úgyhogy,
1: van, csatolva.
0: Úgyhogy igen.
1: Aha. Igen, az nehezebb egy picit.
0: Lépjünk következő versenyre.
2: Hát én úgy kezdtem, igazából én zongorázni kezdtem még nagyon pici koromban, általános suli, nem tudom, első, másodikban, és hát azt azért végigcsináltam a alapfokú vizsgáig, de hát eléggé hamar rájöttem, hogy az annyira nem az igazi én világom. Ugye apától örököltem ezeket a metál felé való szeretetet, szóval...
0: Na. Az öreg nagy metálos?
2: Igen. Szóval ezt...
0: Bőrbe? Láncokkal?
2: Nem, azért annyira nem. Még amikor fiatalabb volt, akkor igen.
0: Akkor még igen. Most meg már megnyugodott.
2: Igen, most már kicsit lelassult.
0: Majd a fiam viszi tovább.
2: Igen. Aztán utána én elkezdtem gitározni igazából a Botival, mi osztálytársak vagyunk idén 13 éve. Szóval úgy egymást úgy elvittük, és ugye, hogy elkezdettük gitározni, bőven előbb kezdett el, mint én. Megtetszett nekem is, aztán... Elkezdtem gitározni, és aztán találtam egy basszusgitárt az egyik oldalon, le volt árazva, hát mondom, ilyenem még nincs, aztán megvettem, és hát egy a bandába pont egy basszeros kellett, hát én meg pont itt voltam basszerosnak, szóval.
0: Hoztatok négy dalt, illetve küldtetek. Az a, itt van nálam, be fogok játszani, sőt, most az elsőt már be is játsszuk, hogy mind a négyre legyen idő. Viszont én nem tudom a címeket, csak 0-1-2-3.
1: Az jó.
0: Úgyhogy belemegyünk egy látatlanba, és aztán utána, amikor lejátszottuk, utána elmondjátok, hogy született, mint született.
1: Menjünk. Én tudom a címeket, meg tudom, melyiket küldtük el, úgyhogy nagy baj nem lehet.
0: Ja,
1: nem.
0: Akkor szerintem mindjárt bele is válunk, és akkor a nullás végű MP3-at a Frontik, jól mondom, ugye?
2: Frantic.
0: Uh-huh. Bocsánat, a kiejtés, ez nem... Hát én már nem fogok angolul megtanulni, az biztos. Frantic zenekartól. Hallgassák szeretettel.

0: Na, viseljük a jelet. Hogy készült ez a dal?
1: Ez a Kristófnak
2: a dal. Hát ez a dal, ez tőlem jött, így a zene és a szöveg is. Ez igazából, hát a lemez teljes anyaga már szinte megvolt, szerintem. És már fel is volt véve a legtöbb dal, de valami még kellett talán, vagy valami ilyesmi volt, vagy még hiányzott egy dal, vagy
1: nem, ez nem is tudom. Nem, ez egy pluszba jött, én úgy emlékszem. Igen, hogy ez megvolt, és akkor sorvasszal. Mondtad, hogy még itt lenne.
2: Ez nem a replika? Nem replika volt a plusz? Nem, a nem, igazatok van. Igazatok van. Ez a szám, ez tényleg úgy jött, hogy így megírtam, kijött belőlem, megmutattam a srácoknak, hogy basszusom, hogy ez tök jó, szerintem. Vegyük fel, és akkor végül felkerült a lemezre. Tehát, hogy...
1: De igen, úgy így volt, ráraktuk a végén. Ja. Azt mondtuk, hogy ez nagyon jó.
0: Ez hogy alakult? Tehát, hogy fejedbe kipattan az ötlet, gondolom a szöveg?
2: Hát igen, én mindig a szöveggel szeretem kezdeni, mert a zenére szerintem sokkal nehezebb legalábbis nekem szöveget írni, mert akkor annyira igazodni kell mindenhez, hogy nem feltétlenül akkor a szabadság, ugye?
0: Aha.
2: És igazából nem tudom, a gyerekkori kedvenceimből sokat inspirálódtam. Tehát, hogy nyilván nem egy nagy bonyolult szöveg, meg nem egy nagy megfejtés. Tehát, hogy én leginkább annak szántam ezt a dalt, hogy arról szól, hogy a korosztályunk, a mai fiatalságnak a...
0: A mai 20 év
2: hát körülnék? Igen, nagyjából. Tehát ilyen 20 éves... Én vagyok a legidősebb 21 évesen.
3: Oh.
2: Lassan, mennyik vagytok? 18-19?
3: Kikérem, hogy 19.
2: Ja, elnézést, nagyon öreg vagy. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy igen, ezek a 20-as fiatalok manapság, hogy merjék felvállalni azt, akik igazából. Ez arról szól ez a dal. És ez régen is megvolt. Tehát az ilyen pokolgép korszak, Moby Dick, meg ilyesmi, ezek mind olyan zenekarok voltak, akik ezt megfogalmazták régebben, aztán úgy gondoltam, hogy hát meg kell próbálni.
0: Amikor megvan a szöveg, akkor dallamot is te találsz ki, meg zenét, vagy hogy képzeljem ezt, hogy te írtad?
2: Hát ez legtöbbször, ez nem tudom, ahogy olvasom a szöveget, már van egy ilyen ritmus a fejemben, egy elképzelés, hogy mit szeretnék, meg előtte azért, mielőtt megírom a szöveget, tudom azt, hogy nagyjából most ez egy pörgős szám lesz, most ez egy lassabb szám lesz, vagy ilyesmi, tehát hogy valami elképzelésem azért előtte van, de ez így kialakul magától legtöbbször. Szóval kezembe fogom a gitárt, és akkor ami jön igazából, ami kijön a szövegre.
0: Tehát igazából egy szöveget és egy akkordmenetet viszel le.
2: Igen, nagyjából. A dobot meg a fejben nagyjából kitalálom, és akkor igen, először a szöveg van, meg utána a gitártémák, meg ilyesmi. Nyilván a szólót azt továbbadom a Bálinnak, hogy figyelj, írjál valamit, mert én ahhoz már annyira nem értek, szóval igen, ez így kialakul.
0: És amikor leviszik közétek a master anyagot, tehát a zené, vagyis a szöveget és egy gitárt, akkor leültök, meghallgatjátok egyszer, kétszer, háromszor, vagy hogy egyből jön a ritmus téma rá, vagy hogy?
1: Mindig megkapjuk a szöveget.
0: Ja, ezt előre elmondja?
1: Van egy csoportunk, beküldjük a szöveget. Hát nyilván most magában a szöveg az nem mindig mutatja azt, ami egy végleges dal. Tehát egy nagyon egyszerű szövegből is tudtunk szerintem nagyon jó számot írni, de először mindig a szöveget nézzük meg, és azt mondjuk, hogy na ez nagyon jó, vagy éppenséggel azt, hogy valamit alakítani kell rajta, bár ez elég ritka volt. Úgy emlékszem, hogy nem nagyon volt ilyen. De azt mondtuk, hogy akkor ez a szöveg jó lesz, és akkor a zenét is valamilyen úton, módon meg szoktuk kapni. Te például talán ilyen
2: hát én általában riffeket azért elküldök mondjuk hangüzenetben, igen, meg ilyesmi, de egyébként Boti, a ritmusgitárosunk, ő írta szerintem a legtöbb zenei részt. Igen, és ő jobban ért a technikához, a számítógépekhez, és ő már jobb minőségben tud felvenni is, és azért már egy ilyen konkrét demókat tud elküldeni, tehát hogy dobbal, mindennel együtt. Igen. Csak ugye nincs felénekelve igazából, szóval igen, meg tudjuk oldani ezeket a dolgokat.
0: Mennyi idő egy dalnak ugye elkészüljön, hogy azt mondjátok rá, hogy na jó?
1: Hát ez nehéz kérdés.
2: Változó.
3: Hát ez szerintem soha nem elég egy idő amúgy.
1: Hát persze az első dalaink, amik voltak, már biztos, hogy már most változtatnánk rajtuk. Igen. Tehát ez egyértelmű, de akkor azt gondoltuk a nagyon jónak.
0: Jóra hallgattátok, úgy szokták ezt mondani, hogy addig hallgatod, amíg már ez aztán nagyon jó.
1: Igen, de például ami volt egy évvel ezelőtt született dal, akkor azt éreztük, hogy ez így nagyon jó, most meg már nyilván változtatnánk rajta. De hogy mennyi idő, hát ez nagyon változó. Kell hozzá egy demo, kell, hogy meghallgassuk egybe az egészet, és akkor utána látjuk, hogy esetleg még kéne bele valami, vagy máshogy kéne, vagy még a dobokon variálunk valamit.
2: És úgy mennyi idő, hogy mi, addig a pontig, amíg kikerül az internetre? Tehát, hogy megírjuk a dalt is?
0: Hát nem, hát amíg azt mondjátok, hogy na jó, ez kimegy. Uh-huh. Mert azért azt tudjuk, hogy hát összeáll a dal, de még ezt össze is kéne jó játszani.
1: Szerintem nem? Amúgy elég hamar.
2: Mm-hmm. Hát azért voltak hosszabb dalok is, de volt olyan, amit szerintem 20 perc alatt felvetünk és kész volt. Tehát, mm-hmm. hogy jó, azért túlzás, de mert még azért a master folyamatok, hogy azért megkeverni, meg ilyesmi, az azért
1: az
2: hosszú idő.
1: Szortunk.
2: Igen, hál' Istennek.
0: Na, hát én nagyokat hallgatsz. Miben töröd a fejed?
3: Hát most igazából azon gondolkoztam, hogy...
1: Ennek az emlékek.
3: Igen, följöttek az emlékek, hogy én is született egy-két zene. De lényegében igen, én azért mondtam, hogy soha nem elég egy idő egy zenére, mert mint ahogy a Dani is mondta, hogy igazából mostani zenéket szerintem nagyját átírnánk, valamelyik részét biztos.
1: De amit most írunk, azt is átírnánk.
3: Igen,
1: majd két
3: ez az a baj, hogy
1: ez örök életünkben így lesz.
2: Hát én meg ezzel mindig úgy vagyok, hogy mindig a legújabb dalunk a legjobb. Tehát, hogy én mindig azt mondtam, hogy na srácok, ez most a legjobb, ez eddig a legjobb, és most is így voltam ezzel egyébként. Igen. De nemrég rögzítettünk egy dalt, meg egyébként egy klippet is. Hoppá.
0: Na, majd szék... beszélünk mindjárt róla.
2: szóval igen, akkor még nem lövöm le a dolgot, de hogy arra is azt mondtam, hogy na srácok, fú, ez most a top, meg minden, de minden egyes új dalal így vagyok szerintem. Igen. Mert mindig fejlődünk. Érzem azt, hogy na most ez tényleg jobb lett, ez is jobb lett, és látszik az a, nem is tudom, zenei fejlődés is, hogy érünk is zeneileg is, technikásabbak is vagyunk már, szóval az a, nem is tudom, zenei fejlődés is, hogy érünk is zeneileg is, technikásabbak is vagyunk már, szóval igen.
0: Lehet, hogy valamelyik kötök segítségét fogom kérni.

0: Igazából azon tűnődöm, hogy jó, te írod a daloknak a nagy részét, jól értettem? Vagy
1: nem,
0: most...
1: nem feltétlenül.
0: Nem?
1: A legutóbbi, vagy az, hát úgy mondom, akkor az első lemezre...
2: Igen, beszéljünk arról, azon, ami már megjelent.
1: Igen, azon két dalt írtam én, zenéstül, mindenestül. De a legtöbb, szerintem az elsőn a legtöbb szöveget Dani, te írtad, a legtöbb zenét meg Boti.
2: Így van.
1: Uh-huh. Szóval, hogy a ritmusgitár és a dobos írta. A mostani lemezen meg már mindenki írt mindent. Tehát, hogy
2: ami
1: igazából...
2: Ami még nem jelent meg.
1: Ami még nem jelent
0: jó,
1: meg.
0: Hát, tehát, de igen. Megfog.
1: Hát beszélni megfog. Szerintem beszéltünk róla. Szóval, hogy...
0: Persze.
2: Ott már tudom. Eloszlott.
0: Máté, te a basszusgitárral hogy szállsz be ebbe az egészbe? Vagy a gitárosok azok igazából megcsinálják, és akkor te már azt lekíséred? Vagy teszel bele ötleteket? Vagy hogy van
3: hát,
0: nálad ez?
3: Az első lemezen azon teljesen úgy volt, hogy a Boti gitárját követte a basszus, és úgymond a gitárral meg is írta a basszus gitárt. Egy pár helyen tér el.
0: Ja, nektek könnyű, mert nem azt mondtad az előző részben, hogy nagy barátok vagytok, meg egy iskolába jártok, hogy valami?
3: Igen, igen.
0: Ugye?
3: Eléggé...
2: Megértik egymást.
3: Igen.
0: Meg.
3: És az új albumon lesz úgy, hogy már lesznek olyan részek, amiket én találok ki, hogy mi hol legyen, vagy mi hogy legyen. Tehát nem teljesen a gitár követi a... Vagy nem teljesen követi a basszus a gitárt, de legfőképpen úgy lesz ezen is, majd a gitárt követi.
2: Neked jó dolgod van.
3: Hát igen. Van egy nagyon jó gitárosunk, szerencsére is.
2: Igen.
0: És ráadásul jó barát, úgyhogy tulajdonképpen nincs is baj.
2: Így van.
0: Dani, te, amit te írtál zenét, ezt te hogy csinálod?
2: Én zenét nem írtam. Az
0: szöveget?
2: Csak a gitárosok része. Szöveget, azt sokat írtam a már megjelent lemezre. Pontosan ugyanúgy, mint ahogy a Kristóf, először a szöveg. Mondjuk nekem azzal együtt jön egy dallam is. Többé-kevésbé az lesz a végleges dallam. De
0: tehát nem aprózod el.
2: Utána, hát igen. Utána, amikor mondjuk egy énekfelvétel van, akkor a Kristófnak azért hagyok teret. Nem mondom meg, hogy na ezt most ezzel a dallammal, meg azzal. Tehát ő azt...
0: Mert igen, a fejébe úgy is lesz
2: valami. Magáévá tudja tenni tulajdonképpen azt, hogy ő ezt hogy énekli. De nekem azért a szöveggel jön egy dallam, én azt nagyjából megmutatom a Botinak, mondjuk, hogyha a legtöbb zenét ő írta, elmondom, hogy mik az elképzeléseim, milyen tempó legyen, nagyjából, hogy a gitár hogy nézzen ki, de ezt is rábízom, mert bízom benne annyira, hogy ő egy jó dalt, jó zenét tud majd ráírni.
1: Botió nagyon jó zeneíró. Igen. Tehát, hogy nagyon jól ráérzett már régen is, és most is arra, hogy mit hol kell tennie. Szóval nagyon tehetséges zeneírónak tartom egyébként.
2: Hál' Istennek nem kell egymás szájába adni azt, hogy mit is szeretnénk, hanem nagyon jó ráérzünk ő is, meg a Kristóf is, ha ő írja a zenét. És szerintem a szövegek is azért igen jók lettek. Úgyhogy bízunk egymásba annyira, hogy mindenki a magáét azt hibátlanul meg tudja csinálni, maga részét.
0: Volt már olyan, hogy a szövegre azt mondta a csapatnak a nagyobbik része, hogy te figyelj, ez annyira nem. Vagy sorra, mondjuk nem is az egész szövegre, mert nyilván a szöveg az egy gondolatmenetet visz. Tehát hát inkább arra gondolnék, hogy te ez a sor egy kicsit erős, vagy ide egy ütősebbet.
1: Hát átírások azért már voltak szerintem, két-három szövegben.
2: De nem maradt meg úgy különösebben, azért gondolkozunk ennyire, mert olyan nagyon-nagyon durva dolog sose volt, hogy most egy egész szöveget ki kellett dobni. Nem, megvártuk, hogy a zenével nagyjából milyen, és akkor általában az úgy nagyon jó lett és ütött a végén.
3: Most egyre emlékszem, ez most az új lemezen lesz, azt arra írtam én is 3 szöveget. És a egyiknél mondta a Kristóf, hogy azt írjam át, mert neki nem tetszik.
1: Persze engem kell kiemelni.
3: Nyilván.
0: És énekes, azok mindig varjának ezek a szövegek.
3: Hát igen. Ugye neki kell elénekelni, és hogyha neki nem tetszik.
0: Igen.
2: Nem tudja azonosulni, az nem jó.
0: Igen, ha belülről nem jön, akkor az így van.
3: Igen, de aztán át lett írva is.
1: Azért nem vagyok ilyen bunkó, hogy nem tetszett, és akkor átírom.

0: hallottam. Tehát,
1: nem hallottam.
0: Ez második, tehát egy kicsit azért kijött ez hozzá.
2: Kristóf, te még nem mondtad el, hogy hogy lettél énekes. Azt hiszem.
0: Hát ez nagyon szép történet.
2: Kezdjük, hát van 8 óráig van idő, tehát tulajdonképpen...
1: Hát szerepem van benne.
0: Emelj ki. Ja, igen, tehát hogy én is köszönjük a Magyar Közútnak, meg a forgalomnak, hogy ilyen csodás útunk volt. Mindegy, szóval.
2: A Főncit emelt ki, légy szíves, majd most.
0: Jó, mindenképpen. Bárki kiemeleg, csak mondjátok. Szóval én először basszusgitáron játszottam egyébként, mai napig űzöm másik zenekarra, de az most nem lényeg. Viszont nekem is Danihoz hasonlóan a nagyapám volt zenész, ő Balassagyarmaton egy legendás énekes volt, Hamut öcsi. Kint volt például, ő zenélt Alapival, vele volt kint Kanadában, meg ilyesmi, és akkor lényeg az, hogy ő mindig nagyon, hát persze nekem jó zenéket mutatott. Tehát, hogy én Deep Purple-ön, Black Sabbath, meg az igazi klasszikusokat nőttem fel, és egyébként a családom is, tehát a szüleim is mindig rockzenét hallgattak, rockzenén nőttem fel, tehát Tankcsapdán, Pokolgépen, ha külföldi nevet kell említeni, akkor Halloween például. Tehát én mindig nagyon jó zenei neveltetésben részesültem.
2: Tehát jók voltak azok a zenék, amit otthon hallották kiskorodban is.
0: Igen. Tehát én mindig úgy gondoltam, hogy én kifejezetten jó zenei közegből érkeztem egyébként. Az, hogy én már ilyen elfajzott lettem néha, az a más kérdés. De nekem az első ilyen hogy is mondjam, zenei találkozásom az nagyapám által jött el, amikor említettem neki, hogy hát jól lenne zenélnem, meg ilyesmi, mert suliban is volt egy osztálytársam, és akkor, hogy alapítsunk egy zenekart, meg ilyesmi, de hogy nem volt pénzem, se hangszerem, meg semmi, és akkor kaptam tőle egy nagyon régi Ibanez basszusgitárt, hogy próbáljam ki, mert ő is basszusgitározott és énekelt akkoriban abban a zenekarban, amiben játszott. És akkor mondom, hogy jó, akkor kipróbálom, és azóta ez szerelem. Szóval azóta űzöm, és az ének az később, az leginkább a Frantickel jött meg egyébként, mert volt előtte egy gimis zenekarom, ott inkább csak vokáloztam és basszusgitároztam, aztán Daniék kerestek meg, nem is tudom hány éve, de nem is tudom, de 3 éve nagyjából.
1: 2024 februárjában.
0: Valahogy úgy, tehát nem most, de... Hogy mi lenne, hogyha kisegíteném őket egyetlen egy koncertre, és azóta meg itt vagyunk. Azóta volt már egy pár.
1: Ez ilyen isteni sugallat volt, mert én előtte őt nem hallottam énekelni.
0: Ja,
1: és
0: tehát,
1: ez volt benne az érdekes, hogy ott a...
0: Tisztán se hallott énekelni, mert én előtte abban a zenekarban, amiben voltam, szinte csak screameltem, tehát hogy ugye hörögtem. És
1: én miért gondoltam, hogy te tudsz énekelni? A mai napig nem tudom.
2: Szépen hát, rá is vezetted. Kristóf szépen föl is vezette a következő kérdést. Tulajdonképpen ez lett volna, hogy igazából hogy találtatok meg egymást? Ha erről egy kicsit tudnánk beszélgetni.
1: Hát Balassagyarmat nem nagy.
3: Hát igen.
0: 14 ezeren laknak
1: meg.
2: Hát de most egy 4000-eshez képest, ugye? Hát
1: főleg nem úgy, hogyha ezt a stílus nézzük.
0: Igen.
1: Az akkori korosztályunkat nézzük, ami akkor... Most hát Kristófot nem vesszük számításba, mert ő egy picit később jött.
0: Igen.
1: Ő egy picit később csatlakozott, akkor voltunk 15-6 évesek. Uh-huh. Tehát azért ebben a korosztályban metal zenészt találni nem egyszerű. Most én a Mátéval óvodába jártam egy csoportba, tehát őt így ismertem.
2: És onnan volt az ismeretség?
1: Onnan ismertem, nem tudtam, hogy zenélek különben. Ez volt az érdekes.
3: Én tudtam, hogy dobol. Tudtam.
1: És a Botival, aki a ritmusgitárosunk volt, ővele kerültem kapcsolatba egy akkori közös barátunkon keresztül. És akkor ő kérdezte meg, hogy hát lenne kedvem zenélni, és akkor, hogy ő hozná a Mátét, keressünk énekest. És a Kristóf neve még akkor sem merült fel, ő később jött, mert én meg a Kristóf alá jártam 2-vel gimnáziumba. Őt is azért úgy ismertem, meg az akkori zenekarát is ismertem, jártam koncertjeikre, és így nagyjából a Boti kezdeményezte egyébként.
0: Ti nagyon nyomta az elejétől kezdve.
1: Ti ugye ismertétek egymást, és akkor engem.
3: Nekünk ugye az meg volt beszélve ma, tudom, a hetedik óta, hogy legyen egy banda, úristen, legyen egy banda, aztán ez úgy abba maradt, mert nem találtunk senkit.
2: Nem voltak jó csajok se.
3: Igen. Aztán
2: egyszer sem. Ugye az zenész úgy kezdi, nem? Hogy igen. Jaj, lesz koncert, Jézus Mária, mennyi csaj jön.
1: Ojjoj.
2: Na de erre ne beszéljünk, mert otthoniak hallják.
1: Na mindegy. És akkor a Boti keresett meg engem, igen. Ő hozta a Mátét, én akkor hoztam egy énekes rácot, de ő aztán gyorsan kikerült, és akkor én hoztam a Bálintot is, aztán meg a Kristófot is.
0: Nem, fordítva. Bálint volt az utolsó, aki csatlakozott.
1: Igazad van. Bálint volt az utolsó, de őt is én hoztam.
0: Igen.
3: Hát az emlékszem azt, hogy beszéltük meg, hogy legyen ő.
1: Hát...
3: Ágyanod ültünk egy próba után.
2: Mondjad.
3: Ágyan ültünk egy próba után, és gondolkoztunk, hogy hát kéne egy szóló gitáros. Én nekem a Bálintnak a testvére jutott eszembe. Testvére?
1: Unoka
3: testvére. Mert őróla tudtam, hogy gitározik. Én a Bálintról tudtam, hogy gitározik, de én azt hittem, hogy a unoka testvére jobb, és hát nem tudom. Most.
1: Ezt gondoltam, és... A Bálintot láttuk, mert egy ottani zenekarban játszik a Bálintnak az apukája, akiknek volt 2-3 koncertjük a Kalapáccsal. És akkor a Bálint ott a Kalapács mellett is gitározott 1-2 dalt, és akkor mi őt ott láttuk akkor, igen. Februárban.
0: Feltűnő volt, hogy minden pokolgép szólót hangról hangra eljátszott. Igen. Tehát, hogy azért az...
1: Mondtam, hogy na kérdezzük meg. És akkor mondta, hogy rendben.
0: Hát meg az apja is noszogatta egyébként. Hát nagyon. Igen. Tehát, hogy ő ilyen visszahúzódóbb lélek.
2: Volt. De volt, amíg belünk került a csapatba.
0: De volt, bocsánat.
3: Most már nem.
1: Most már azért kezd.
0: Igen, most már szerencsére feloldódott mellettünk, szóval átadta a hülyeségeinket sajnos. De hát igen. Szóval hát én később jöttem.
1: Viszonylag egyébként könnyen egymásra találtunk. Ja. Hál' Istennek.
2: Hol próbáltok?
1: Hát Balassagyarmaton próbáltunk. Hát egy ilyen...
0: Elmutatott.
2: Van próbahelyetek, vagy de nyugodtan lehet mondani, el lehet árulni mindent, mert
1: keresem a szavakat, igazából.
2: Komoly zenekarok is pincébe kezdték, meg most is nagyon sokan olyan helyeken próbálnak, hogy eszem megáll.
1: Hát persze. Nálam kezdtük, tehát hogy mindig, igen. A dobosnál.
0: Dani szobájában, az nagyon kegyetlen
1: aztán
0: volt.
1: Aztán átkerültünk egy ilyen...
3: Egy bérelt helyre,
1: ott sok zenekar megfordult, sokan próbáltak ott. Aztán az nem tetszett annyira, és akkor én szereztem egy másik szobácskát, egy fatelep mellett.
2: Nem zavartok senkit.
1: Autóoktató központ, vizsgaközpontnak a mellék szobája, mellék terme.
0: Hát nem használják, és akkor megkaptuk. Hát, igazából.
2: De teljesen jó. Tehát arra, hogy megoldjátok, nem, mégis nem a szobába. Igen, kell persze, ülni, igen. Meg a családot azt hallgatja, hogy ti mit csináltok, és de valószínű, hogy nagyon jó, mit csináltok, de más hallgatni, ugyanazt 38-szor, nem, mikor, igen. Próbáltok, tehát ezt azért tudjuk, tehát azért csak jobb. Én szerintem csapjunk bele megint egy nótába, és Esmétvakon megyünk.
1: Tegyük meg tétjeinket.
2: Igen, ha mindenki megtette tétjeit, akkor a kettes végű NPR most fogom bekeverni.
0: Ahogy ez a címe a dalnak, hogy kettő.
2: Lehet, hogy az lesz, hogy kettő.

0: Beszéljünk erről a dalról, amit most hallottunk. Miközben beállítottuk az élőzést újra.
1: Itt én voltam az elkövető ennél a dalnál.
0: Igen.
1: És ez nagyon jó példa volt arra, hogy amikor beküldtem a szöveget, akkor olyan érdekesen nézett mindenki, hogy hát ez azért rövid is, meg olyan...
2: Olyan bács is volt.
1: Olyan régi módi dal.
0: Bács is volt. De jó duma.
2: Hát, mint a pokolgép, kicsit azt a igen, feelinget hozta igen. A zene nélkül.
1: Igen, tehát, aztán hogy... megcsináltuk rá a zenét, és akkor nagyon tetszett mindenkinek, és a mai napig is játsszuk.
2: Szeretjük nagyon.
1: Boti igen. Írta a zenéjét, ugyanúgy szövegre, direkt egy ilyen régi módi, idézőjelben egy régi módi dalt szerettem volna én a szövegével igazából, hogy szokták ezt mondani?
0: Tisztelegni az idősebb emberek felé.
1: Igen. Sugalmazni.
2: Ez nagyon szép magyar szó.
1: Ugye? És sikerült is. Mai napig is majdnem minden koncerten játsszuk. Nagyon szeretjük.
2: Meg ezzel állunk be mindig.
1: Igen.
0: Ez a beálló?
2: Uh-huh. Mindig ez szokott lenni.
1: De a műsorban is benne van, és egyébként a régebb óta fiatal rajongóknak, vagy nézőknek tetszik. Úgyhogy...
2: Szeretnék, igen. Igen.
0: Uh-huh. Van különbség a bácsis szövegek és a mostani új hullámos szöveg, vagy nem is tudom most minek mondják ezt.
2: Amúgy így zenével nincs akkor a különbség.
3: Há, igazából nekem. Csak úgy van, hogyha mondjuk így zene nélkül olvasunk.
0: Tehát egy verset de... olvasunk, ah, akkor igen, azt mondjuk, hogy ezt a nagyfater nyomta.
3: Igen.
0: Ugye?
3: Igen.
0: De amúgy meg... És amúgy, hogyha mellett teztek egy dögös zenét, akkor meg...
3: Akkor ez eltűnik.
0: Föl se tűnik, mert... Igen. Egyébként hallgatja, tehát gondolom van már azért közönség úgy alakul, nem?
2: Szerencsére, igen. Igen.
0: A szövegek, tehát nem is az a lényeg, hogy van közösség, mert gondolom, hogy a Facebook oldalatokon promotáljátok igen, az összes dalotokat, és akkor vannak vélemények. Hogy a szöveget figyelik a mai tinik, a fiatalok, akik a zenéteket szeretik?
2: Figyelik egyébként, én azt gondolom, hogy figyelik.
1: Szerintem.
2: Hogy pont azért... figyelik, vagy legalábbis én tudom, hogy figyelik, mert kaptunk negatív kritikákat ezzel kapcsolatban, amit nyilván el kell fogadni.
1: De semmi baj nincsen
2: azzal. De szerencsére pozitívat többet, szóval ennek nagyon örülünk, tehát akkor valamit jól csinálunk. De voltak negatív kritikák, nem is inkább a szöveget, inkább így a zenét nézve, mint dal. De igen, én úgy gondolom, hogy figyelik, meg az is egy visszajelzés, hogy ahova visszatérünk, ott már másodjára, harmadjára már éneklik a szöveget is. Tehát, hogy aminek tökre örülünk. Tehát, hogy például szerintem mondhatok példát, új szilvánsiakat nagyon szeretjük. Ha ezt hallgatjátok, akkor sziasztok!
0: Persze, de... üdvözlük az új szilvási drukkereiteket, a
2: szóval...
0: rajongókat.
1: Nagyon örülünk egyébként, hogy sok helyen játszunk, és akkor mindenhol egy ilyen kis csoport kialakul, és akkor kérdezik, hogy mikor jövünk legközelebb, és ha legközelebb megyünk, akkor megismerjük őket, hogy ti tavaly is itt voltatok például, és sok városban kialakul egy ilyen kis közösség, aminek nagyon örülünk, és hát ez nyilván most 3 éves lesz a zenekar, ezt máshogy nem lehet csinálni, mindenhol egy kis brigádot ki kell alakítani, akik visszajárnak és hallgatnak, és látjuk őket az interneten, hogy ott vannak, reagálnak egy bejegyzésre, egy dalra, és több városba így nagyon szívesen megyünk vissza.
0: Azért a zenétek egy eléggé réteg zene.
2: Igen.
1: Igen.
0: Mennyire, hogy fogalmazzam meg jól ezt a kérdést, tehát ott környéketeken hány ilyen típusú zenét játsz a zenekar van?
2: Egy se. Szerintem mi. Szerintem mi vagyunk egyedül.
1: Igen.
2: Tehát, akkor, hogy...
1: Heavy metal van.
0: Heavy metal.
2: Igen,
1: heavy
2: igen.
1: Metal van, ott közvetlen közel hozzánk is, a megyében is, de aki még egy fokkal keményebb zenét játszik, olyan nincsen. Ha jól tudjuk, ha van, és éppen most valahol próbálnak, akkor elnézést kérünk.
0: Ha nem,
2: hát volt egy-két zenekar, például szerintem nevezzük nevén Alexet, akinél felvettük a dalokat, neki volt egy hát ilyen modern metalcore bandája, de az nem feltétlenül erre a keménységre megy rá. Tehát mély hangolások, kemény témák, de igen, az már nem létezik sajnos. Pedig egy
0: tehát lehangolt gatyáig letolt
2: igen,
0: hangok,
2: igen,
0: mi?
2: Igen. Én szeretem az ilyet egyébként, nagyon szeretem a modern zenéket. De az is azóta megszűnt sajnos, és igazából trash metal zenekar gyarmaton nincs. Én legalábbis nem tudom.
1: Nincs. Ha volt, akkor...
2: Volt egyébként, de jelenleg nem tudunk róla legalábbis.
0: Akkor viszont azért van egy kis szerencsétek a közönséggel, nem? Mert nincs verseny. Tehát az a típusú zenét, aki szereti, azért csak elmegy. De most ez nem a ti tudásokat, meg a előadásmódotokat lefigymálva mondom, hanem úgy fogalmazok inkább, hogy könnyebb építeni egy kis magot, ahogy mondtad, Dani, mert nem 15 zenekar van, és akkor ki minek szimpatikusa, hanem szeretik ezt a zenét, és akkor eljönnek. A környező falvakban, településeken is játszatok?
2: Igen, mondhatni. De szerintem a fő központ az mindig Gyarmat volt. Igen. Tehát, hogy ahol igazán sokan szeretnek, az szerintem Gyarmat. Igen. Tehát, hogy ott a akkor ingyen reklám a Márka Pesszónak, de hogy a kis törzshelyünk, ez egy kocsma, Balassagyarmaton, a Márka Pesszó, ott mindig nagy bulikat szoktunk csinálni, ott mindig sokan vannak.
0: Ott játszotok is? Tehát úgy törzshely, nem...
2: Járunk is, meg játszunk is.
0: Jártok is, meg igen. Akkor ott játszatok igen. Is.
2: Tehát évente többször akár koncertezünk.
1: Hát most jelenleg azért én úgy...
2: Hát most kétszer.
1: Próbálom kialakítani, háromszor. Hogy évente általában mindenhol egyszer, de azért otthon idén háromszor játszunk. Uh-huh. Tehát otthon azért ugye többet. Uh-huh. De ott is van egy olyan mag, visszatérve az előző felvetésre, hogy ott is van egy mag, aki eljön a mi zenénkre is, tehát erre a keményebbre, de ugyanúgy elmegy egy heavy metalra is, egy hard rockra is, mert ott ők valahogy mindenféle ide tartozó műfajt kedvelnek és szeretnek, és akkor szívesen elmennek mindenféle.
0: Hát elfogom, mert szeretik a zenét. Szeretik a keményebb zenét. És akkor azt mondja, hogy tehát van kedvenc, meg vannak a jók, és akkor elmegyek a jóra, erre és arra és amarra is. Milyen, hogyha már itt tartunk, hogy Gyarmaton három buli környékén gondolkozok, és másik helyen meg egyszer, vagy ezt most hogy értsem, hogy havonta egyszer, két havonta, évente, vagy a lehetőséghez képest?
1: Más városokban, nevezzük számunkra vidéken, ott évente egy. Nagyon ritka, most például Székesfehérvár lesz ez az egy ritka példa, ahol most idén kétszer is játszunk.
0: Ez meghívásos?
1: Változó. Van, amikor meghívásos a buli, van, amikor saját szervezésű a buli. Ez a két lehetőség van.
0: Persze,
1: általában.
0: Több nincs. Úgyhogy... Igen, a meghívásos azért kérdeztem, mert volt előttetek még a nyári szünet előtt egy zenekar, azok azt hiszem gödöllőiek voltak, és ők is valamilyen trash toltak, és ők is tök mondták, hogy igazából tehát nagyon sokszor úgy mennek el, hogy meghívják őket, mert azért gyalas a Gyarmatról elmenni Fehérvárra, hát ez nem tehát nem úgy életszerű, hogy most akkor elutazol, és akkor kötsz le egy bulit, hanem valami miatt kerültetek oda, nem?
1: Nem jellemző egyébként.
2: Fehérvár az még közelnek számít, szerintem a többi helyhez képest.
0: Igen,
1: igen, de azért azt hozzá kell tenni, hogy ha én szoktam a koncerteket szervezni, ha saját szervezésű a buli, akkor is, hogyha meghívnak, akkor is én kommunikálok.
0: Hát te intézed, aha.
1: Tehát nem amiatt megyünk, mert hogy valami véget. Persze, ha meghívnak, az egy másik történet. Például azért megyünk kétszer Fehérvárra is, mert meghívtak.
0: Hát mert hallották
1: másodjára
0: a játékotokat, és azt mondják, hogy ebbe a buliba gyertek el, nem?
1: Igen. Tehát ilyenkor zenekarok keresnek meg engem legtöbbször. Tehát ha mi elmegyünk messzebbre, mi volt a legmesszebb? Pécs.
0: Hát azért az
2: mező.
0: Hát azért az
1: Hódmezővásárhely.
0: Keres be az ország, nem?
1: Pécs. Debrecen, igen. Akkor azért mindig helyi zenekarral megyünk. De például, amire ezt nyugodtan szerintem elmondhatom, mert büszkék vagyunk rá, játszhattunk kétszer a Moby Dick előtt, az alkohol előtt, az Akella előtt, az Akella saját szervezésű fesztiválján, játszottunk a Stressz előtt, tehát hál' Istennek több nagyobb zenekar előtt fel tudtunk lépni, akkor nyilván ők hívtak meg bennünket, de igazából, ha én tudok egy olyan helyet, ahol ez a zene ez működik, akkor én megkeresem őket, és akkor úgy keresgélek a helyi zenekarok között. És mi nagyon szívesen megyünk mindenhova, és azt is mondhatom, hogy nagyon sok helyre eljutottunk már, és még el is fogunk jutni, akár idén is, meg azért már vannak jövő évi tervek is.
0: Ezekkel a hosszabb utazásokkal azért költségek is vannak bőven.
1: Hát vannak.
0: Nem, tehát félretéve azt, hogy nem a zsebetekbe akarok turkálni, nem is érdekel az úti költséget, vagy még azért kaptok gázsikat is?
1: Ez is változott.
0: Ez is változott. Tehát elmentek arra is, amikor nincs...
1: Ha olyan a lehetőség, tehát azt is mérlegelni kell, hogy milyenek a...
0: Hát, hogy hol játszol, miért játszol. Igen.
1: Akkor lehet róla szó, de ez is változó egyébként, mert valahol megmondhatjuk, valahol esetleg a kapupénz, és akkor megvan a deal a helyjel, vagy a zenekarokkal, tehát ez is változó. Uh-huh.
0: Tehát nagyon nem sértődtök meg, hogyha csak a zene szeretetért mentek?
2: Egyáltalán nem.
1: Nem.
0: Egyáltalán nem.
2: 20 év múlva, amikor már azért...
1: Nyilván majd meglátjuk, hogy mi
0: van, lesz. Van egy szint. Persze, meglátjuk, amikor azt volt, hogy már nem.
1: Most még azért a zenekarunk elején vagyunk. 3 éves lesz, ahogy mondtam, a zenekar. Ez még azért az elejének számít. Ilyenkor ki kell építeni nyilván a kapcsolatokat. Igen, el kell menni különféle helyekre, tapasztalatot kell szerezni.
0: Hogy... Ti is tudjátok viszonozni a esetleges meghívást?
1: Igen.
2: Szoktuk is.
1: Én rendkívül...
0: Tehát odafigyelsz.
1: És odafigyelek, igen, ezt a szót kerestem, odafigyelek arra, hogy azért viszonozva legyen, ha nem is hozzánk Balassagyarmatra, mert nem tudunk annyiszor ott játszani, ahány zenekart mondjuk, ahány zenekar minket meghív.
2: Hát vagy az nagyon messze van nekik, vagy ilyesmi.
1: Ugye van, aki nem is szeret úgy olyan távolban.
0: Igen, van, aki azt mondja, hogy mozogni, egy 50 kilométer, azt csókol.
1: De ezért én odafigyelek arra, hogyha nem is hozzánk, de valahova én hívjam tehát, hogy, őket vissza, így van.
0: Tehát, mert igen, ez úgy működik
1: igen.
0: Korrektul, hogyha ha meghívnak, akkor lehetőleg megpróbáljuk ezt.
1: Igen. Az más kérdés, hogyha éppen én hívok, akkor visszahívnak-e? Pont.
0: Pont. Jó mondat.
1: Hál' Istennek vannak pozitív példák, vannak negatív példák. Ez
0: stresszel, hogy játszottatok tipiek előtt?
1: Játszottunk egyszer, igen.
0: Itt Pesten?
1: Nem, Csongrádon voltunk velük.
0: Csongrádon.
1: Még márciusban.
0: Aha. Akkor igazából hogy van ez? Havonta hány fellépés ez?
1: Ez is változó. Most az érettségi előtt kevesebb volt, mondjuk 2-3 maximum. Most szeptemberben 4 van.
0: Szeptemberre? Magára 4?
1: Most 4.
0: Akkor nem is nagyon tudtok próbálni, vagy emellett próbáltok még, vagy hogy csináltok?
1: Szoktunk próbálni hétközben igazából. Egyszer, kétszer.
0: Mikor gyertek rá?
1: Így van.
2: Hát amíg mindenki sulis volt, addig volt egy rendszer, hogy ugye hétfőn, szerdán, nem is tudom, hogy volt. Hétfőn, szerdán próbáltunk.
1: Aztán ez áttolódott csütörtökre. Igen.
2: Csütörtökre, aztán amióta ugye én dolgozom, Dani is dolgozik, nekik érettségi volt többieknek. Rá kellett jönnünk, hogy azért legyen az, hogy jó, akkor megbeszéljük, hogy mikor próbálok, és akkor kész. Tehát, hogy mert az nem volt fenntartható, nem bírtuk már. Tehát a heti 2 próba azért az sok.
1: De volt. Ha összejön valamikor heti 2 próba, akkor nem mondjuk azt, hogy nem.
0: Ja, persze, ja. Persze, de azért gondoltam, hogy a 4 buli van, akkor azért...
1: Persze,
0: tehát az folyamatosan az... stengbe vagy.
1: Igen.
0: Tehát tulajdonképpen nagyon, a próba az már csak ilyen esetleges átbeszélés, meg
1: igen, és
0: ilyesmi.
1: Lett volna egy olyan, csak azóta sajnos egy hétvégén, mert játszottunk volna, tehát 5 koncert lett volna szeptemberben, de abból egy hétvége sajnos lemondásra került. Ott lett volna egy olyan sorozatunk, hogy augusztus 15-től október 23-ig minden hétvége.
2: Ja.
1: Csak abból a szeptember 19 sajnos kiesett.
0: Ez egy hely?
1: Tessék?
0: Hát hogy mondod? Még egyszer, bocsánat.
1: Hát ez egy ilyen sorozatunk lett volna, hogy augusztus 15-től október 23-ig más különböző helyeken játszottunk volna minden hétvégén, de most az egy szeptember 19 kiesett, úgyhogy az egy ilyen pihenő hétvége lesz.
0: Nem baj, az rá kell pihenni ezekre a dolgokra. A családok, illetve barátnők hogy veszik ezt a... Mert ezek szerint, hála jó Istennek, úgymond jól megy a szekeretek, hogy van bőven buli. Tehát nem azért próbálsz, hogy egyáltalán ne felejtsd el azt a nótát, hanem esetleges korrigáció, mert mész. Ezt azért hogy, otthon hogy viselik?
2: Hát szerintem...
1: Szerintem nagyon jól.
0: Hát ez családja.
2: Nálam is igazából jó, tehát mivel nem kell beleadniuk, ezért jól viselik.
1: Hát igen.
0: Saját költségemet most már megtermeled.
2: Igen, tehát saját költségemet nyilván állom, ugye. Igen. De azt meg nem mondhatom, hogy nem támogat.
1: Fölviszi tehát, azt hogy... az egy mikrofont a színpadra.
2: Ja, ez most részletkérdés.
1: De összességében szerintem nagyon támogató mindannyiunknak a
2: igen.
1: családja. Én itt külön hozzá is tenném, hogy nekünk édesapám sofőrünk, országszerte visz hetente mindenhova.
0: Ő most
1: is itt van.
0: Beületett volna, mert hát, most Csóri másfél órát sétálgat itt.
1: Igen, most már harmadik éve, hogy minden koncertre visz. Egy darab volt, ahova nem tudott eljönni összesen, akkor hogy a másik részt is megvizsgáljuk, a barátnőm most csatlakozott hozzánk, technikuskodik, dobot rak, pakol, színpadon segítkezik,
2: jegyet
1: szed, mikor mit kell.
0: A saját bulitokon akkor mörcsöd, igen, látom, van póló, egyébként megszedtek egyet, kapupénzt. Hát, úgy mondjuk, nem jegyet.
2: Ez is változó.
0: Adományt.
1: Ez is változó.
0: Igazából így kell mondani, egy adomány.
1: Ez is változó. Van, amikor a hely szedi, van, amikor nekünk kell megoldanunk. Úgyhogy van, amik van ingyenes buli is. Létezik olyan is, ahol nincs belépő. Volt már rá példa. Úgyhogy ez is változó.
2: De nem őrületes összegek.
1: Nagyon támogat.
0: Nem, itt nem az a lényeg, csak az, az adomány. Máté, te olyan ügyesen beütéld a középre, úgyhogy mindig szól valaki valamit, és te meg olyan jókat hallgatsz, vagy nem szeretsz beszélni, vagy nem olyan típusú vagy?
3: De, hát amúgy...
1: De olyan.
2: Benne válaszolni.
0: Olyan, csak idefele jövet ráparancsoltatok, Máté, fogd be.
1: Nem, akkor nem hoztuk volna.
0: Ja.
3: Nem, igazából ti is szerettek nagyon beszélni, szóval...
2: Nem tudom, miről beszélsz.
3: Pont három tag jött el, aki nagyon állandóan beszél, de...
0: Hát azért jött az három.
3: Igen, de igazából jobbat nem tudnék én se hozzáfűzni.
1: Téged támogatnak?
3: Engem támogatnak, hát...
2: Volt egy időszak, amikor minden koncertre eljöttek.
3: Itthon?
2: Szüleit.
3: Ja, volt egy időszak, amikor
1: két autóval jártunk például, vagy ilyesmi, akkor...
3: Amikor még nem volt kis buszunk, nem volt busz. És még amikor nem volt platón, mondjuk platónk az mindig volt.
1: Hát utánfutóval jártunk olyankor, hát valahogy ugye meg kellett oldani.
3: De akkor sokszor volt az, hogy szüleim eljöttek.
1: Nem fértünk be egy kocsiba, és akkor mindig a Máténak a szülők kísértek.
3: Szóval támogatnak engem, és hát ugye apának nem nehéz, ugye a metál iránti szeretet, tehát azért úgymond nem szomorúan jön el, jaj, meg én meg kell őket hallgatni, de...
0: Azon a kérdésem, hogy hogy állunk idővel? Na, még beszélgessünk, aztán talán játsszuk a harmadik nótátokat. A cuccotok hogy áll össze? Tehát tulajdonképpen van egy komplet cuccotok, ének, cucc, meg ilyesmi, vagy csak az alapok, és akkor a hely adja?
1: Van.
0: Mert hogy mondtad?
2: Van minden.
1: Van mindenünk.
0: Ó, mind Bécsbe karácsonykor. Ott is van minden. Így.
1: Nálunk is van minden.
0: Igen?
1: Mert amikor mondjuk saját szervezésű a buli, akkor én szeretem vinni a saját, mondjuk egy kisebb helyen, ahol nincsen alapvető hangosítás például, akkor én szeretem azt, hogy mi visszük szépen a saját dolgunkat. Hál' Istennek van most már egy hangtechnikusunk is, az Alex, akit a Kristóf említett, nála készült a lemezünk, és ő jár velünk hangosítani, pakolni, szintén mikor mit kell, és akkor visszük a sajátot, de persze vannak helyek, ahol van, ahol adnak, kültéri fesztiválok, nagyobb hát klubok, ahova nem kell vinni, de van mindenünk, és akkor mi azt szoktuk vinni.
0: Ez közös, vagy pedig valamelyikőtök?
1: Hát ez az enyém, édesapámé nézőpont kérdése, ugye.
0: Igen, a te családod
1: beszponzorált. Igen, ők szponzorálják a...
2: Hát a legnagyobb szponzorunk az a te édesapád.
1: Igen.
2: Szóval az, hogy sofőrködik,
1: igen.
2: A busz, a cuccok, tehát...
1: Minden.
2: szinte. Igen. Szóval teszem az, hogy nagyon nagy szerencséjük van ezzel.
1: Az biztos.
2: Mert rengeteg zenekar van úgy, hogy küzdik az alapvető dolgokkal is, tehát hogy még annyi cuccuk sincsen, mint nekünk.
1: Meg
2: tehát,
1: az utazással,
2: tehát hogy egyáltalán kijöjjenek, tehát nekünk nagyon nagy szerencsénk van, hogy vannak ilyen támogatók, ilyen támogató szülők.
0: Hát különben most a kor az egy állapot, tehát abból induljunk ki. Ilyen fiatalon elég nehéz is lenne összerakni, mert azért nem két
2: Igen.
0: forintok.
2: Igen.
0: Tehát azért azt tudjuk, hogy veszel két Igen. szubot, veszel két topot, már ott vagy majdnem egy milliónál. Igen. És akkor még hol van a többi? Hol van egy keverő? Hol van a kontrollok? És még a saját hangszerek. Ugye, hát jó, a te hangszered a torkodban van, tehát,
1: így van.
0: Tehát neked egyszerűbb, de azért ez nem olyan egyszerű összerakni. Meg is akkor a világítás, az is van.
1: Hát a világítást, az nem sokan. Kevesebb helyre kell.
2: Ezt kölcsönkérni szoktunk maximum, tehát az saját az nincs.
1: Abban az egy-két helyre, ahova esetleg el kell vinni, de az azért szokott lenni.
0: Általában ilyen kluboknál van valami Igen. piros-sárga fényeszt.
1: Ritka, amikor kölcsön kell kérni, de ha kell, akkor kérünk.
2: Most szerintem a legutóbbi Jászban egy buli volt az elsőben az évben nagyjából.
1: Igen.
2: Tehát
1: Igen.
2: Nagyon kevés helyre kell szerencsére.
0: Hát ez viszont nagyon-nagyon jó, és ezt a próbahelyen is be tudjátok tenni a próbahelyre, amit mentetek?
1: Be.
0: Ez tök jó. Ez
2: mindenbe fér nagyjából, szerencsére mondjuk Igen. nem olyan nagy a helyiség. De
1: nem olyan nagy, de befér.
2: Megoldjuk valahogy.
0: Tehát ennyi bulitok van, akkor öreged, az jól él. Állandó fiatalok közt.
2: Kire volt egy bank?
0: nem az anyagiakra gondoltam, tehát hogy állandó szórakozik, mert mindig ott van valami fiatalok közt.
2: Vagy fárasztjuk, ez nézőpont kérdés.
0: Befárasztátok?
3: Szerintem fiatalos egy amúgy.
0: Fiatalos?
3: Bírja.
1: Igen. Még szeret jönni, úgyhogy nem mondta azt, hogy jaj, most én nem akarok menni, mert így nyugodt szerintem, vagy ha ő jöhet, és akkor...
3: Hát mi így is nyugodtak vagyunk, hogy nem enged el Danival külön, tehát azért...
1: Kösz. Na, de ha ő nem jön, mindenhova én vezetek.
3: Igen.
2: És de egyébként viccen kívül jó egy felnőtt kéz, úgymond a csapatban. Oké, most felnőttek vagyunk mi is, de hogy...
0: De egy tapasztalat.
1: Aki 30 évet buszozott.
2: Tehát akinek már eleve Igen, az utazásban ekkora rutinja van, hogy tényleg 30 évvel buszozik, most autósoktató, tehát hogy most se került ki a szakmából gyakorlatilag. Ott van a tapasztalat, és az nagyon sok.
0: Igen, ez tök jó, hogy ezt így értékelitek.
1: Éjszaka sem igen. félünk, hogy beleszik valaki a volánnál.
2: Nyugodtan tudunk aludni hátul esetleg. Tehát, hogy
0: igen,
2: nincsen
0: igen
2: az
0: ez nagyon fontos. Nagyon fontos. Akkor eljutottunk a harmadik nótátokhoz, ugye jól emlékszem, és akkor megint bemegyünk egy vakomba, de most hát te, Dani, te tudod, hogy mi lehet. Ugye, most már 50-50-ben.
1: Igen.

0: Hát őrizd meg. Azt szeretném megkérdezni, Kristóf, egy ilyen komolyabb koncert után azért hogy tudsz beszélni, vagy nem probléma?
1: Hát az elején még nehéz volt. Tehát, hogy amíg nem volt meg a helyes technika ezekre a dolgokra, addig nagyon szét tudtam barbolni a hangomat. De manapság már azért jobb. Tehát, hogy van, amikor nem figyelek oda, és akkor tényleg, mint még gyarmaton, hogy nagy a buli, húz az egész, mindenki ugrál, pogózás van, akkor nem figyelek oda, és akkor csak ilyen, akkor teljesen szét vagy a hangom, de egyébként, hogyha nem itthon játszok, akkor mindig próbálok odafigyelni.
0: Tehát megőrzöd.
1: Megpróbálom.
2: Olyankor figyelmeztetni kell, hogy jövő héten is buli van.
1: Ja, igen.
3: Vagy esetleg másnap.
2: Vagy esetleg másnap.
1: Vagy másnap. Ja, olyan
0: na, az komoly, nem?
2: Igen.
1: Na, az nehéz, az nehéz.
2: És most lesz egy olyan.
1: Ja.
0: No fagyi, no hidegsör, semmi, csak... Beszéljünk erről a dalról. Hát, ez hogy történt?
2: Ez úgy történt, hogy ennek a dalnak a szövegét nagypapám írta.
0: Ez is egy nagyapás dal, vagy ahogy mondtad?
1: Bácsis
0: dal.
1: Ez szó szerint bácsis dal, mert bácsi írta.
0: Ez aztán tényleg most már bácsi.
2: Amikor volt a lemezbemutató koncertünk, akkor úgy mondtam, hogy azért viszonylag ritka, amikor egy 79 éves fiatal ember ír az unokája zenekarának egy dal, de hát ez megtörtént. És oda nyomott a kezembe egy szöveget. Csak így egy papíron leírva, tessék, nézd meg. Elolvastam, nagyon tetszett. Kicsi, egy-két szót úgy át kellett cserélni, meg egyebek. Ezt úgy megbeszéltem vele, és akkor szintén a folyamat megvolt. Elküldtem nekik, azt mondták, hogy rendben van. Boti írt rá egy nagyon jó zenét, és szintén gyakran játsszuk ezt a dalt is, és szeretjük.
0: Annak ellenére, hogy bácsi, és annak ellenére a szövegvilág az hogy van?
2: Hát ennek ez egy komoly mondani valója van. Aki esetleg nem figyelt oda jól, az hallgassa meg majd újra. De szerintem mindenkinek...
0: Mi a dal címe?
2: Görbetükör.
0: Görbetükör. Tehát mert hogy nem mondjuk be a dal címeket, mert én nem tudom megmondani.
2: Görbetükör a dalnak a címe. Mindenki hallgassa meg újra, és szerintem mindenki érteni fogja ennek a...
0: És úgy hallgassátok meg, hogy 70 fölött ti úriember.
2: Hát most már 80 lesz jövőre.
1: Egyébként szerintem nem érződik.
2: Ne, a szövegem.
0: Hogy megnézte az unokájának a zenei múltját, illetve a zenész dolgait, és akkor gondolt egyet, és írt egy szöveget?
2: Igen, tulajdonképpen.
0: Nagyon komoly.
2: Zenélt, gitározott.
0: Igen, tehát...
2: Van zenei múltja, írt szövegeket fiatal korában sokat. Gondolom ez is ezért hozzátett, hogy akkor leírja, amit gondol, és odaadja nekünk.
0: Térjünk vissza a lemez felvételekre, itt az elsőre már úgy hallom, hogy a második már készülget, hogy a Kristóf, jól emlékszem?
1: Igen.
0: Ő nála készült az első lemez is, vagy hogy csináljátok? Ja,
1: nem,
0: igazából hogy csináljátok?
1: Nála, hanem egy Alex nevű.
0: Vagy Alex, bocsánat.
1: Igen, semmi baj.
0: Alex.
1: Dudok Alexnél készült az Override stúdióban, ez az ő kis házi stúdiója, oda mi bevonulunk, és akkor felvesszük, tehát hogy a dalokat. Tehát, de változó van, hogy csak egy dalt veszünk fel, van, hogy amennyit tudunk.
2: Amikor nagyon elkap bennünket a gépszi, akkor mondjuk elkezdünk többet is, először ugye a gitárral kezdünk, utána rá a dob, basszus, és akkor az ének pedig ugye a legvégén.
1: Ének meg a szóló, igen, a végén.
2: Szóló, igen.
0: Hát a szóló az, igen, az utoljára díszít, igen. Ahova kell.
2: Igen. Esetleg a háttérvokálokat megcsináljuk, vagy ha van egyéb ilyen munka, és akkor ő ezt az Alex utána.
1: Ilyen csordavokálokat.
2: Hát igen.
0: Azokat mi kiénekli?
2: Mindenki.
1: Körbeálljuk a mikrofont, és
2: egyébként
1: mindenki.
2: Egyébként ott volt egy-két közreműködő a lemeznél, akik segítettek ilyen vokálokban, illetve az Alex basszusgitározott is, ha jól emlékszem, vagy két dalban.
1: Én is. Egy az én
2: is. Mindenki basszusgitározott. De voltak, megemlítsük a közreműködőket.
1: Szerintem igen, mindenki.
0: Alex, hát segített.
1: Egy embert mi mindenképpen.
2: Alex ugye elhangzott, és akkor talán három ember volt, aki vokálozott. Uh-huh. Volt a Réka, a Kristófnak a barátnője.
1: Aki egyébként az összes borítónkat,
2: igen,
1: plakátunkat,
2: ezt
1: mindent ő csinál. Tehát, hogy a póló minta, a albumborító, az albumnak a dizájnja, az összes rajz, rólunk, képek.
0: A grafikák? Az mind az ő
1: munkája.
0: Ő kitalálja, megrajzolja, hogy most áttevezünk akkor ide, aztán visszamegyünk a stúdióba. Tehát megbíztok benne, vagy pedig ő hozza a grafikákat, és akkor leültök, hát nézegetitek.
1: Vannak elképzelések egyébként persze bennünk, ugye, azokat elmondjuk, és akkor az alapján alkot valamit. Aha,
2: és aha, egyébként meg kell említeni, hogy nemrég indult egy YouTube sorozatunk, a Frantic TV, nagyon kreatív neve van, ez végig kíséri most májustól az egész évi koncertturné sorozatunkat, és azt is ő csinálja.
1: Ő vágja a videókat. Tehát mi felvesszük, ő megvágja.
2: Így van.
1: És nagyon jó érzéke van hozzá szerintem.
2: Igen. És akkor vissza a vokál,
1: igen,
2: vokálhoz, tehát ő is segített. Akkor az öcsém Dominik sok zenében szerepelt, illetve Molitoris Dani barátunk, akivel a Kristóf egy zenekarban játszott, az a gimis zenekar, ami, amiről szó volt, ő is egy dalban szerepelt.
0: Tehát van, volt, aki segített.
2: És az Alex basszus gitározott.
0: Ez tök jó. Mondtad, hogy másik zenekarban is vagy. Van még rajtatok, tehát, hogy még ti ketten, nektek van másik zenekaratok is, vagy nem? Egyedül a bandában neki van kettő?
3: Igen. Hát mindig az énekes.
0: Ez kis
1: ez ilyen.
2: Én nem bírnám.
0: Ez burzsúj. Én nem bírnám. Halmozza az élvezeteket. És ott mit játszol?
1: Basszus gitározom, ez a Studarok zenekar. Molnár Péter Sztulának a saját zenekara.
0: És ott basszusozol?
1: Ott basszusgitár és háttérvokál. Igen, igen. Szóval ezt csinálom, és nagyon szeretem.
0: És Tula is oda tartozik, oda valahova, oda való, ugye?
1: Ő kemencei. Kemencén lakik, de egyébként talán nem akarok nagy hülyeséget mondani, de talán eredetileg Vámos Mikolai, talán.
2: Nógrád megye.
0: Igen. Nógrád megye. Északi része, ott az egész szlovák határnál, nem?
1: Igen, igen.
0: Ott az egész.
1: Szlovák határhoz közel.
0: Visszatérve. Tehát megcsináltok, volt már úgy, hogy fölvettetek egy számot egybe. Tehát nem variáltatok, hogy most a gitáros gitározzon egyet, azt majd meglátjuk, ütök rá valamit dobbal, hanem
1: úgy, hogy azt felvettük, és
0: igen, hogy nem?
2: Valami mindig változtatni kellett, egy nagyon minimálisan, tehát olyat, hogy fölvettük, és az úgy jó volt, ahogy elsőre.
0: Nem arra gondoltam, mert az nem, persze, nem gép az ember. Tehát szerintem a legnagyobbak is nekifutnak időnként, lehet, igen, hogy 50 egyszer is, mert valami. Hanem most ezt a számot, ezt lejátszuk így, ahogy van a csapat, és akkor meglátjuk, vagy a stúdió az kicsi. Vagy továbbfűzöm a kérdést, koncertről felvételt tettetek-e belemezbe? Vagy nem gondoljátok?
1: Koncertfelvétel nincs még ezen a lemezen, de az a baj, hogy...
2: Koncertklip viszont kész.
1: Koncertklip az van, tehát ugye koncertfelvételekből összevágott videóklip, de élőfelvételt még nem tettünk fel, mert nem tudtuk még olyan minőségben rögzíteni azt, szerintem. Még nem volt olyan lehetőségünk olyan helyen játszani.
2: Ez viszont
1: szerintem
2: idén lehet, hogy lesz.
1: De lehet, hogy lesz.
2: Ez nektek is egy újdonság.
1: Nagyon reméljük. De ezáltal lehet, hogy majd születik az is a következő lemezre. Szóval ki tudja. De mostani még nincs, sajnos.
0: Dani öcséd, az előbb úgy figyeltem, mondtad, hogy ő is besegített az egyik lemeznél. Ő mit csinál? Ő is zenél?
2: Most már igen. Most már
0: a bátyától?
2: Most már gitározik, neki van hozzá türelme. É. Nagyon.
0: Ami belőled kiszorult, az ott
2: igen,
0: van.
2: Nagyon szépen tanulja a különböző tankcsapda, pokolgép, Metallica dalokat, nagyon ügyes. Akkor, amikor ez a lemez készült, akkor még nem gitározott. Hmm. Akkor csak a háttérvokálokban
0: énekelt.
2: Igen. Aha. Akkor abba bejött, segített lelkesen. Most már egyre ügyesebb, szépen fejlődik, úgyhogy ki tudja, majd itt a gitárosok lehet veszélybe lesznek egy pár év múlva.
0: Hát lehet, hogy olyan rohamosan tempóba fog fejlődni, hogy már januártól.
2: Hát így majd kacsingatunk a Botira, hogy
0: vigyázz. Boti, kapd össze magad, mert paka lesz.
2: Igen. De ügyes egyébként, úgyhogy fejlődik.
0: Van egy az első lemezetek, milyen a lemeznek a címe? Hogyha keresik YouTube-on, hogy hogy érik el? Mesélj,
1: YouTube, Spotify,
0: kérek, mindenhol.
1: Tép szét a lelkem, ez a címe.
0: Ez a lemeznek? Ez a lemez tép szét a lelkem. És most készül a második.
2: Így van.
1: Folyamatban van, igen. Igen.
0: Folyamatban.
1: Egy klipet rögzítettünk már, pár dalt.
2: Egyet.
1: Hát úgy teljesen, de egyébként vannak már demókat.
0: Hát hogyha a klip az egy dal, nem? Vagy nem?
1: Igen.
2: Hát azt, az amire, egy... amire a klip készült, az a dal, az megvan.
1: De magunkhoz képest az egy nagy vállalásos klip volt, úgymond.
2: Igen.
1: Nehéz volt összehozni, de sikerült. És nagyon kíváncsi leszek arra, hogy meg kíváncsiak leszünk arra, hogy mit fognak hozzászólni az emberek. Tehát, hogy...
0: Nem igen, tettétek még ki?
1: Nem, még nem.
0: Mire vártok?
1: a vágásra.
0: Ja, hát, még vágni kell?
1: Hát nem is tudom, egy-két héttel ezelőtt vettük fel.
2: Igen, most nem régen.
1: Szóval az még azért idő, mire az összeáll. A vágás is, meg minden.
2: De a lemez anyaga olyan téren, hogy a dalok, címek, szövegek, itt-ott demók, azért az már megvan, és látjuk, hogy miből fog összeállni.
1: De már évelő óta rengeteg demó, meg szöveg gyűlik, tehát hogy nem is tudom, valami 20 nem tudom, hogy szöveget számoltam.
2: Hát abból azért válogatni kellett.
0: Igen, hát nyilvánvaló, persze, tehát egyből a tutit, ha kitalálod, akkor
2: igen.
0: Az úgy nem megy. A másik klipetek is van, ugye a beszélgetés folyamán mondtátok már régebben, ez régebbi klip, vagy az is az idén készült?
1: Az még tavaly készült a Viseld a jelet című dolognak a klipje, vagy melyikre gondolsz?
2: A koncert volt szó.
1: Igen, hát az a tavaly, nem is tudom mikor, októberben, novemberben.
3: Hát amikor megjelent az album.
1: Az album volt
2: tavaly októberi.
1: Igen, az volt egy nagy koncertünk.
2: A lemez
1: bemutató az koncert.
2: Az novemberi,
1: igen.
3: Amikor a banda kijött. Ugye amikor a banda megszületett, úgymond, az talán az a szülinapos koncert
2: volt. Hát volt ilyen szülinapos művoltja is annak a koncertnek, de lemezbemutatónak hirdettük. Ott készültek videófelvételek, és abból raktunk össze 2 darab klippet, az előbb elhangzott körbetűkörre, és majd a következő dalra, ami majd lejátszásra kerül. És volt még egy klip, ami nem koncertekből tevődött össze, nem koncertfelvételekből, a Viseld a jelet, ami a legelső lejátszott dal volt. Ahhoz is forgattunk még a lemez megjelenés előtt tavaly.
1: Igen.
2: Nagyjából egy éve, mert szeptember elején forgattunk.
1: Igen, valahogy úgy.
2: És utána októberben.
0: A Viseld a jelet klipre volnék kíváncsi, hogy ott a videót, azt most az mindegy is, hogy ki csinálta, de nem mindegy, hanem az ötletek, vagy hogy volt ez nálatok. Tehát megvan a szám, ugye? Viseld a jelet. Na, csináljunk rá egy klippet. És ez hogy nálatok, hogy működött?
1: Hát ez a klip szerintem egy ilyen nagyon, hát hogy is mondjam, szokványos rock metal klip. Tehát, hogy vannak nagy totál felvételek, ahol mindenki látható, egyszerre nyomjuk,
2: zenélünk.
1: És vannak ugye, zenélünk ugye.
2: Zenélünk benne.
1: És ugye vannak egyesével a tagokról közeli felvételek, ahogy zenélnek, meg ahogy üvöltök. Igazából nem tudom, rengeteg videóklipet láttunk már a gyerekkorunktól kezdve is, ilyen standard alapján indultunk el.
0: Aha,
1: kicsit.
0: Tehát igen, arra voltam kíváncsi, amire igazából megkaptam a választ, nem tudom, a közönség, a hallgatók értették-e, hogy nem egy kitalált folyamot vettetek föl, mit tudom, hogy futkározunk egy alagútba, és közben kergett valami.
2: Kifejezett forgatókönyv nem volt.
0: Hanem magát a számokat, vagyis a dalt játszottátok, igen, tehát konkrétan a zenélés volt fő, a többféle beállásba, és akkor ez lett összevágva egy jó pofa klippé.
2: De hangozzon el egyébként, ezt a klippet Juhász Ákos készítette, ő volt az operatőr, ő vágta.
0: Ő egy ismerősötök, vagy?
1: Igen,
0: vagy,
1: igen, igen. Igen.
2: Gyarmati
0: srác. Gyarmati srác, és szereti ezt csinálni?
2: Igen.
1: Igen, ezt is tanulja talán, ezzel foglalkozik.
2: Igen.
1: De igen, most viszont szerint azt elmondható, szerintem, hogy az új klip az egy nagyobb szabású lesz. Tehát ott már kitaláltunk egy konkrét sztorit.
2: Egy forgatókönyvet
1: igen. Írtunk igazából ott a helyszínen, de megírtuk.
2: Jó, az ötletek megvoltak.
1: A váza megvolt, és szerintem, hát most nem akarok nagy képülni, de nagyon jó lett. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon jó
0: lesz.
2: Majd az egyet meg is van. Meglátjuk.
0: Csak vágni kell, tehát igazából igen. Megvannak a felvételek, minden amit kitaláltatok, hogy ezt így csináljuk, úgy csináljuk.
1: És magunkhoz képest szerintem nagyot vállaltunk vele, tehát
2: az
1: hogy...
2: biztos.
1: Igen.
0: Ez valamelyik számra készült, vagy...
1: Ez egy új lemezes dal. Igen.
0: És akkor lesz bemutatva, amikor kész a lemez, vagy pedig ezt... Ja nem, erről beszéltünk az előbb egy 5 perccel. Ezt ahogy kész lesz, akkor már dobjátok ki a piacra.
1: Hát valószínűleg igen. Nyilván még lesz egy ilyen promó folyamata, legalábbis én szeretném, hogy legyen.
2: Lesz.
1: kell egyszerűen a mai világban, és...
0: Hát ez a korosztály vagytok, aki ezt igazából vágja, hogy hogyan lehet föl... promózni, hogy a fiak, aki ezt igazából vágja, hogy hogyan lehet föl promózni, hogy a fiatalság ezt úgyis, hogy megnézze egyáltalán.

0: ilyesmit tud csinálni. Ők elkezdték.
1: De a Facebook oldalt, YouTube csatornát azt igen. Én szoktam kezelni, és akkor ezeket a promókat, akár egy koncertet, akár bármit, tehát azt én szoktam.
2: Tényleg, ti hogy látjátok? Mert azért köztünk van némi korkülönbség, és én is valahogy máshogy látom ezt a reklámkérdést, meg ti is biztos, de nem ez a világ rendje, hogy egyáltalán van értelme weboldalt csinálni? Ti hogy látjátok?
3: Weboldalnak, hát szerintem nagy brendek esetében biztosan, de ilyen undergroundabb zenekarok esetében én nem mindig látom értelmét. Tehát, hogy elég az, hogy van Facebook, ott ugye
2: meg X, ezeken, ugye?
3: Ott ki lehet ugye tűzni a különböző bejegyzéseket, ott kitűzzük azt, hogy mondjuk játszunk valahol, kitűzzük azt, hogy van póló.
2: Esemény csináltok.
1: Létezik már fizetett hirdetés.
3: Igen.
1: Meg ilyenek, úgyhogy
2: hogy inkább ti azt mondjátok, a ti korosztályátok azt mondja, hogy inkább még mindig a Facebook, bár most átment mindenki az X-re, nem? Vagy mire mentek
3: X is, az Instagram, TikTok. Igen, ezek mennek nagyon.
2: Hát ez meg lényeges, főleg nektek, hogy hát nem főleg nektek, ez mindenkinek lényeges, de nyilván én blues-t játszok, meg amerikai rock blues-t, tehát azt én
3: Instára, faj.
2: Azt Instára nem gondolom, hogy most akkor ott van ennek. Biztos, hogy van, de nem akkor a létjogosultság. Azért kérdeztem ezt, mert én örülödöm én is ezen, hogy az én zenekaromnak, és ez már jó régi, legalább 2 éve örülödöm ezen, hogy most van értelme nekem weboldalt üzemeltetni. Az nem a kiadás, mert végül is a kiadás nem olyan sok. Hogyha ezeket a havi fizetnivalót, de azt megalkotni, úgy alkotni meg, hogy az ember szeretné.
1: Frissíteni utána.
2: Igen, hogy van-e?
3: Hát nem biztos, hogy van értelme, hogyha az ember nem egy nagy zenekart üzemeltet esetleg, hogyha mondjuk nem tudom, egy
1: ahol
3: bármilyen,
1: shop is van.
3: Tehát ahol egyébek. Már konkrét shop van, meg ilyesmi, annak már érdemes. De szerintem a mai világban az Instagram meg a TikTok. Ez a kettő szerintem az, ami a legnagyobbat megy egyébként. Aha. Nekünk Facebookon a legtöbb követünk, De én szeretném azt, hogy azért a jövőben az Instagrammal is, meg csináljunk TikTok oldalt.
1: Az tény, hogy nagyon-nagyon nagy tömeg van ezeken az
3: igen,
1: oldalakon.
3: A fiatalok tömeg.
1: És ilyen zenekarokból is, underground zenekarok is nagyon-nagyon sok van.
2: Hát mert egyébként nem tudnál, tehát valljuk be, tehát nem tudnál, nagyon nehéz lenne érvényesülni.
1: Hát nehéz is egyébként.
2: Így is nehéz,
3: igen,
2: hogy
3: elég nagy a piac, tehát igen. Túl van telítődve minden zenekar.
2: Hát kicsi az ország. Igen. Sok zenész van, ráadásul nagyon sok jó zenész van.
3: Nagyon sok jó zenész van, és annyi fajta stílusom már a mai világban, hogy széttöredezik teljesen
1: szét. Nem is tudunk még, biztos, hogy olyan is van, tehát, amit még el sem neveztek, de már létezik.
2: Igen, a merch dolgokat azt hogy találtátok ki? Vagy csak magatoknak első körben zenekaros póló legyen mindenkinek?
3: Hát szerintem egyből azon gondolkoztunk, hogy legyen eladható igen. Pólónk. Tehát, hogy megjelent a lemez, jó, akkor csinált a sumpolót, egyből ez volt az első, szerintem.
1: Meg CD-t is, még CD formátumban is megjelent a lemez.
3: A CD volt az első, ami megvolt. És ráadásul azt elmondhatjuk, hogy az darabokból raktuk össze, azt mi raktuk össze kezünkkel.
1: Igen.
3: Tehát, hogy...
1: Igen.
2: Ja, úgy rendeltetek meg a CD-t, hogy most ezt nem értem teljes mértékben.
1: Hát úgy, hogy nem egy gyárba készült,
2: nem, hanem
1: magunknak megrendeltük a korongot, a tokot, legyártattuk a
2: fényképet.
3: Ráadásul CD nyomtatót is vettünk.
1: CD-re rányomtattuk a grafikát, a mintát, és egyesével raktuk be a borítóba szépen.
2: Tehát akkor full manufaktúra.
1: Igen. És hál' Istennek most már nem sok van belőle egyébként.
3: Ja. Jó, nyilván osztogatunk is, hogyha olyan emberekről van szó, tehát például adtunk Smicinek a Moby Dickből, adtunk Csövinek is szerintem adtunk.
1: Igen. De szóval, egyébként nem olyan sokat osztottunk így el.
3: Igen, de szerencsére szeretik is. És...
2: Márti, neked mi volt a feladatod a CD-ben? Mert megint figyelek, megint 5-10 perc óta hallgatás.
4: Hát mi mentünk el a nyomdába a borítókért.
1: Az igaz. Mi intéztük a pólókat?
4: Mi pólót is, azt ketten. Hát nyilván nem a grafikát, csak ugye elmenni érte megbeszélni, hogy így legyen rajta, meg így néz ki.
2: Nyomdába vittétek, ti vettétek meg a pólókat?
4: Igen. Úgy
1: van, ezt bevittük a nyomdába, Salgótarjánba készültek a pólók.
3: Szitaház.
1: Ott készültek a pólók. Hát ez is ilyen evidens volt, hogyha új lemez van, a lemez cím, tehát a tépszét a lelkem koncert turné van, ez alatt fut az idei év, akkor kellenek pólók is, és akkor 3 darab minta készült, három póló minta készült.

0: Ez egyébként nagy többségben azt hiszem a Kristófnak az ötletei alapján. Legalábbis kettő biztos, ez, hogy albumborító, hátul a dalcímek, ez meg úgy adta magát, hogy ilyen az ékel.
1: Az ilyen apróságokban nagyon szeretek így belenézni, hogy mondjam, hogy hú, most akkor a klip hogy legyen, ó, poluk hogy legyenek, tehát hogy nem tudom, nekem ez egy ilyen kis kiosztott részem, vagy nem is tudom.
2: Mondjunk egy postacímet, hogyha valaki esetleg, vagy e-mail címet mondjunk be, hogyha valaki esetleg pólót szeretne venni, vagy még a megmaradt CD-ből CD-t szeretne venni, kedves hallgatóknak.
0: Akkor leginkább a Facebook oldalunkra írjanak.
1: Frentik hivatalos oldala.
0: Talán ilyen piros koponya, profilkép vizuálisaknak, ugye. Vagy e-mail a frentikhivatalosoldala@gmail.com, esetleg még ez. És akkor azt mi nézni szoktuk, tehát nincs az, hogy nem reagálunk, vagy valami, ja. Tehát figyeljük.
2: Hónap múlva köszönöm, hogy írt.
0: Igen, figyeljük, és oda.
2: És látom. Akkor postai úton meg tudjátok oldani, utánvétel, vagy bármi, ezt megbeszélitek. Tehát így akkor van még pólótok is, meg van.
0: Van CD-s póló, CD is. Több méretben vannak a pólók.
1: És elmondhatjuk, hogy rendben így szoktak. Tehát, hogy amikor meghirdettük, akkor Zalaegerszegről rendeltek például.
2: Hát ezt azért is kell most is bemondani, hogy hagyj fogjon, mert azért csináltátok, hogy hagyj fogjon. Egyrészt egy kicsit visszajön a lóvé.
0: Meg koncerteken is megtalálható meg... egyébként. Tehát igen, arra oda is mindig visszük.
2: Beszélted.
1: Vegyétek a cuccinkat, hogy tudjuk benzint fizetni.
0: Igen.
2: Lejátszok a negyedik dalt, és akkor szerintem most már ezt be fogod tudni konferálni, hogy mi a címe.
0: Tépd szét a lelkem, a lemez címadó dala, úgyhogy nagyon jó, hogy ez maradt egyébként a végére. A lemez címadó dala. Remélem.
3: Teljesen más lesz, hogy ilyen vagy.

0: Na, ez... Azt tettem észre itt a dalaitokat hallgatva, hogy rövidek, viszonylag rövidek ezek a dalok, nem?
1: Tehát átlagosan 3 perc.
0: 3 percnél tovább nem. Mondjunk valamit a dalról, míg én bejátszok egy gumizenének hívott beszélgetés alá valamit.
2: Ezt is én írtam.
0: Ezt is
2: ennek te... a szövegét is.
1: De írtam. Hát nem tudom, hogy...
2: Várjál, mindjárt fölvezetem szépen.
0: Vezessen.
2: Tehát én írtam a szövegét, szól valakinek, egy személyről, személynek.
0: Nem, hát azt mondom, nem lehetett tudni.
2: Nem mondok se nevet, se semmit, mert egyből mindenki tudná, nem. Személyes, tehát nem egy olyan embernek, aki... Tehát ilyen személyes történet, de ez az első között volt ez a dal, a második, amit megírtunk. Igen. És meg is jelent, úgy értve második, mert volt egy, amit aztán elengedtünk.
3: Igen.
2: Igen. Igen. Második dal. Ennek létezett egy régi verziója, más zenével, akkor azt nagyon hasonlított egy külföldi darra, meg nem mondom,
3: igen,
2: hogy
3: tényleg.
2: Melyikre.
3: Melyik? Igen, meg az ettől a Symphony of Destruction talán.
1: De melyik szám volt az?
3: A Tape City-t.
1: Az eleje.
2: Nem, is, létezett egy teljesen más zenével ez a dal.
1: Igen, ez a szám az át lett írva.
2: És tehát aztán, hogy... amikor bevittük stúdióba, meg már talán előtte is egy kis idővel, akkor írta Boti rá egy... Mondjuk itt még azért lehet, hogy inkább közösen írtuk a zenéket, mert az első,
3: hát az első
2: időszakban úgy nagyon együtt írtuk a zenéket, aztán rájöttünk, hogy az nem olyan jó. Uh-huh. Jobb, hogyha egy ember megírja, és akkor utána alakítunk rajta. Szóval ez egy... Ennek volt egy korábbi verziója ennek a dalnak, mármint a zenéjének, és akkor át lett írva egy új zenére.
0: Máté, akartál mondani, hogy...
3: Ja, hát, hogy nem tudom figyelni, amikor, legalábbis én azt vettem észre, amikor együtt írtuk, hogy legfőképpen az első hármat azt így hárman írtuk.
2: Igen.
3: Dani, én meg a Boti.
2: A zene részét próbáltuk együtt.
3: Igen, és hát nyilván a szöveg az megvolt, az előre megvolt, ugye az Dani megírta, de a zene részét azt próbáltuk együtt, de hát ez most úgy jön egy nem, ilyen zenére.
2: Nem ment valahogy, igen. Tehát nagyon-nagyon hosszadalmas volt. Nem... Tehát így, ez tényleg az volt, hogy leültünk hárman, írjunk zenét. Ez így nem működött. Két vagy három dalnál meg tudtuk csinálni, és szerintem jó is lett, de aztán ezt így elengedtük. Hát ott az első néhány hónapunkban írtuk ezt a 3 dalt, megtapasztaltuk, hogy ez így nem működik.
0: Hát ki kell próbálni sok mindent.
2: Igen. Így próbálkoztunk, de aztán azt mondtuk, hogy nem. De utána nem is mondtuk, hogy nem. Ez így
0: rá döbben mindenki, nem? Hogy ez így nem lesz jó. Igen, mert egy embernek a fejébe kéne lenni annak a zenei világa valamilyen szinten. Nyilvánvaló utána hozzáteszel, mert azt mondta, figyelj, de én ide beduplázok egy kicsit, mert ez most ide nagyon jó, vagy a gitáros oda nyújt valamit.
2: Igen.
1: Persze. De a stúdióban az kialakul mindig. A
2: stúdióban is hát ott, ki tud alakulni.
1: Ott rengeteg ötletünk született.
2: Igen.
3: Meg azért Alex is nagyon sokat tett hozzá. Tehát
1: igen, az ő halása azért kellett.
2: Meg egy külső szem.
3: Igen. Igen.
2: Igen. Azért
0: hát persze.
2: Tudott hozzátenni, de összességében szerintem jobb így. Mert sokan mondják, hogy nem jó, hogyha csak egy ember írja, hogy ezt közösen kell, és persze van, akinél lehet, hogy így működik, mi viszont a Bottival szerintem maximálisan elégedettek vagyunk, illetve a Kristóffal is, amikor ő írt zenét, és meg is bízunk egymásban, meg bízunk a Bottiban, a Kristóffban. Ha valami esetleg nem tetszik, vagy nem jó, azt nem rejtjük véka alá, akkor megbeszéljük, elmondjuk egymásnak, nem félünk a másiktól, nem félünk véleményt mondani a másik.
0: Nem is kell, meg hála Jóstenek.
1: Meg kell mondani.
0: A ti nemzedéketek már úgy nevelkedett, hogy nem titokba tartjuk, meg rágódunk rajta a hetekig, mert annál rosszabb.
2: Igen.
0: Annak is, akinek megmondod, meg magadnak is.
2: Talán nálunk ez vált be, hogy egy ember megírja azt a zenét, és akkor utána együtt meghallgatjuk, és ha kell, akkor alakítunk rajta.
0: Visszatérve a mörcsökre, ez elég kemény, meg a CD-re, ezek azért pénzigényes dolgok voltak. Ezt szabad erről beszélni, hogy ezt összedobtátok, vagy hát volt egy szponzor, aki beszponzorálta, és
1: szerencsére az így az össz, így a koncertek által addig összegyűlt pénzből ki tudtuk fizetni. Tehát ez is nagy mázlink volt, úgymond, hogy tudtunk félretenni a zenekari kasszába, mert van egy, van Danéknál egy ilyen kassza, ami igazából egy boríték, de...
2: Nálam a boríték.
1: De létezik.
0: Hát a góri.
1: Igen, és abból szerencsére ki tudtuk fizetni.
2: Nálunk abszolút. Az volt a matek az elejétől, hogy nem osztjuk szét a pénzt, mert ha mondjuk most tegyük fel, az elején volt olyan, hogy 10 000 forint jött, azt öt felé elosztani, hát rendben, oké, lehetne, de nem. Hanem akkor onnantól kezdve mi minden bevételt
0: egybe.
2: Jóformán egytől egyig egybe elraktunk.
1: És utána meg leültünk és megbeszéltük, hogy jó, akkor nagyjából milyen költségeink lesznek. Tehát, hogy
2: igen.
1: Megbeszéltük azt, hogy jó, mennyit CD-tokot rendeltünk, mennyit CD-t rendeltünk, ez mennyibe fog kerülni, az mennyibe fog kerülni a pólókra, hogy a különböző méretek mennyibe kerülnek. Tehát ez mind hosszas megbeszélések, meg tervezések
2: és ebből tudtunk tulajdonképpen... Hú, most elfelejtettem, mit akartam mondani. Na, ez nagyon gáz,
1: hát
2: mi?
1: Szép volt.
2: Fogalmam,
0: mit akartam. Hát, ha jössz ilyen riport, a Kavintot be kell venni.
2: Fogalmam, mit akartam, esküszöm.
1: Nem, majd megszoktudom.
0: Nem, az a lényeg, hogy igazából úgy működtek ilyen téren is, mint egy kis család.
2: Igen.
0: Nem? Hogy van némi bevétel, nem szétosztuk, és mindenki megy maga útján, hanem szépen abból.
2: Megvan, hát mit akartam.
0: Na látod, rávezettelek.
2: Hát, hogy megvolt az, hogy mi mire költünk. Tehát a közös dolgokat, ami a zenekaré,
0: igen.
2: Az a zenekari kasszából tudjuk állni. Akár azt, hogy elmegyünk a stúdióba, akár a CD-t, akár a merch pólókat, bármit, vagy ha, mit tudom én, akármit fizetni kellett, mert hogyha mi abból a pénzből veszünk tárgyakat tulajdonképpen, és ne adj Isten egyszer valami történik, valami már nem fog működni, akkor abból meg csak a veszekedés van. Tehát ebből egy tudatosság azért,
0: aha.
2: Ebből egy tudatosság volt, hogy olyan dolgokra használjuk fel azt a zenekari pénzt, amiből aztán később nem lesz esetlegesen, ne adj Isten, vita.
0: Igen, hogy nem ez az én mikrofonom, ez a te állványod,
2: igen.
0: Hanem figyelj, ez a zenekarba, ebbe a zenekarba a pénz,
1: mindenki adásunkat megbeszélt.
0: Max hazavihettek egy pólót. A kenyértörés van, nem?
2: Igen, de megbeszélünk mindent összességében nyilván, hogy mire mennyit költünk, ennyi pénz van a kasszában, úgyhogy...
1: Igen, amikor készültek a pólók, akkor mindenki vitt egyet.
2: Igen.
1: Akkor megegyeztük, hogy...
2: Meg egy CD-t, mindenki CD-t. Kapott egy CD-t.
1: Hát meg adtunk is, akik ugye közreműködtek, hát, a lemezen, azok kaptak.
0: Hát nyilvánvaló van az a szórás, amit meg kell tenned mindenféleképpen, igen. Persze.
2: Szóval nem ez az összedobás működik, hogy most akkor csinálunk CD-t, akkor mindenki dobjon bele valamennyit, hanem a közös.
0: Megvan, hogy mennyi, igen. Van, és akkor ehhez képest szabjuk a...
2: Igen.
1: Erről jutott még eszembe kettő személy, akit még szerintem nem neveztünk meg, és nagyon gyorsan elmondom, szerintem.
2: Erre kíváncsi fontos. Vagyok.
1: Az egyik, ez olyan személy, akinek sajnos azóta sem tudom a nevét, aki nagyon sok pénzzel jó. Támogatott minket.
2: Molnár Gyuri.
1: Molnár Gyuri, tényleg.
2: Molnár Gyuri, egy gyarmati fiatal ember.
1: Az úr megjelent konkrétan, hogy nagyon szeret minket, nagyon tetszik, amit csinálunk, és adott nekünk 100 000 forintot.
3: De csak úgy.
1: De csak az úgy.
0: Megsüvegeljük ezt az embert.
2: Nagyon szépen köszönjük neki.
1: Nagyon szépen köszönjük neki. Hatalmas támogatás volt. Nagyon sok mindent tudtunk azzal az összeggel kezdeni.
2: Pont ott akkor a lemezgyártás, igen. Előtt jártunk.
1: Igen, igen, igen. Meg aki még szerepel a lemezen, illetve még volt rajta, előtte Peti.
2: Csór Peti. Tényleg.
1: Aki a zenekar előző énekese volt.
2: Ez is nagyon gáz, szóval. Hogy kifelejtettem.
1: Igen, igen, igen, de én mindenképpen szeretném őt megemlíteni, mert a végleges lemezen még az ő hangja is szerepel.
2: Igen,
1: háttérvokál.
2: Háttérvokálban a végleges lemezen ő is volt, de itt egy olyan történetszál van, hogy a Kristóffal kezdtük.
1: Igen.
2: Aztán a Kristóff kivált.
1: Egyetemre elmentem.
2: Egyetemre
1: ment. Miatt Pestre költöztem akkoriban, 24-ben.
2: Jött egy új énekes, a Peti, a Csór Peti, és aztán amikor a Kristóff visszajött gyarmatra, akkor történt megint egy váltás, de a Peti írt egyébként egy szöveget is a lemezre, ami megjelent. Azt most itt nem játszottuk be, de mindenki utána tud nézni. És az ő hangja is szerepel, mint háttérvokál. Igazad van. És ezt én kifelejtettem, elnézést.
0: És akkor tulajdonképpen jól értem, akkor volt egy év, vagy mindegy is, amíg nem voltál benne a csapatban, addig volt egy, igen. Másik énekes.
2: Körülbelül annyi volt, igen.
0: És nem haraggal, akkor ezek szerint nem haraggal, nem. Hanem elváltatok tőle.
2: Így van.
0: De ő, igen. Meg segített.
2: Jó viszonyban vagyunk a mai jó napig viszony. Egyébként. Aha. Volt koncertünk, igen, is azóta
1: igen.
2: Beszélünk,
0: Van másik csapata?
2: Gyakran. Úgy tudom, hogy most alakul van, neki. Igen.
1: Hát alakul neki, de még nem hivatalos talán, vagy nem is tudom.
2: Igen.
1: Szóval...
0: Fiúk, az van, hogy elszaladt az idő. Nem, még.
2: Így van.
0: Durván 2 percünk, hogy 3. Tehát nyilvánvalóan tovább megy a szöveg, akkor tovább megy egy kicsit. Koncert, helyszín, dátum, felsorolás. Van fejben, Dani?
2: Na, most ki tudja.
3: Péntek Hódmezővásár.
2: Jaj.
1: Jövő hét péntek.
2: Ne szaladj előre. Szeptember 5. Az most szombat. Győr.
3: Tényleg.
2: A Beton nevű helyen játszunk.
0: Igen.
2: 5 zenekar is lesz, ha jól számolok hirtelen. Jövő héten pénteken, szeptember 11. Hódmezővásárhely Kolosseum Klub. Másnap Várpalotán Alaksor, aztán szeptember 26 Tiszafüred, az pedig egy jótékonysági motoros találkozó.
0: Ennyi,
2: ez a szeptember.
0: Ennyi elég is, mert úgyse tudja megjegyezni.
1: Én végig lesoroltam.
3: De egyébként a Facebook oldalunkon fenn van az is, hogy
1: igen, utána tudnak nézni.
2: Így van, események, minden info a Facebook
0: mondjuk
2: oldalon.
0: A Facebook oldalt megint.
1: Frantic hivatalos oldala. Hogyha ezt keresik, akkor...
2: És YouTube-on is egyébként ugyanígy. Klippek, most az újonnan indult videósorozatunk, a Frantic TV, ahol azért kulisszák mögé be lehet tekinteni. Klippek, dalok, teljes lemez, Spotify-on szintén ugyanez a nevünk, Frantic hivatalos oldala. Ezen a néven mindenhol megtalálnak bennünket.
0: Hát srácok, örülök neki, hogy bejöttetek is erre a rövidke 2 órára.
1: Köszönjük a meghívást.
0: Bejöttetek, és egy kicsit megosztottátok a lelketeket, hogyan éltek, hogyan zenéltek.
2: Mi köszönjük a lehetőséget, és Janónak a meghívást.
0: Igen, ezt az elején is beszéltünk róla, Span Janó barátunk, közös barátunknak köszönhető, hogy ez a mai beszélgetés létrejött a fiúkkal. Én nagyon örülök neki, mert minden egyes zenei ágazat, amit az elején beszéltünk, helye van mindenhol, és igenis meg kell mutatni a fiatal zenész társakat, hogy hogy élnek, mint élnek, mennyi koncertet, hogy látják a világot. Kedves hallgatóim, köszönöm szépen, 2 hét múlva találkozunk ugyanitt.

micsoda gyönyörű szólamvezetés! Most pedig jöhetnek a rumpaladák, nem? Egy lassú 80-as évekbeli gyönyörű rockballada, visszarúgtátok a labdát, ezzel még én is meg tudom csinálni az Ardiles-csel. Kérlek benneteket, hogy adjátok vissza a labdámat. Köszi. Tanulékony jószág vagyok. Szőkített nő. Ezt... ezt választottam rockballadának.

Köszönjük szépen, bizonyára nagyra törő refrénből lehetett sejteni, hogy nagyjából műsorunk vége felé tarthat a zenekar, illetve a kedves közönség. Jól vagytok, meg minden? Készítsek veletek egy mély interjút? Akartok róla beszélni? Következő számban mindenkinek lehetősége van rá, tessék akkor. Egy igazi zöld téren játszódó darab. Mindannyian itt lehetünk benne pillanatra.

0: Ma este un kedves vendégünk, Császári Gergő! Hátul a doboknál, Rajtigan Gábor! Gitáron, Kispál András!
1: És Lalasi András!
0: Köszönöm szépen! Köszönjük!

egy igazi Bartóki akkord a végére. Köszönjük szépen! Még a végére, ha gondoljátok, ne kibigyeztek egy történetet a koncert menetének. És amikor egy érzése töreszre vitte őket, látták, hogy ott alatt 200-zel előznek Ferrari Porsche-t és Porsche-t viszont. Gondolták, a lüktető élettől a viszonyt ideje elkezdeni, és odáig szaladtak, oda, ahova ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymásra, hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, mint az emberük együtt csinálnak a szexre. Régi harcostársak, testi jó barátok és a lelki világ, a csontodoknak olykor is szeremnek hívják, a kiln a lélek az orból, olykor már értem én a tréfát. Mikor mindenki annyira vicceseket élt el, hogy aki számít vagy számol, az magának világít, pár ödön lángolt.

menj is tovább, vegyen tiszta inget, mert igazából vége, csak nem vettük észre, mikor és hogy fogyott annyira összekény, hogy most ünneplőt kell húzni, berúg majd sok legény, a lányok lubböröznek és aggódnak, hogy lomhák, hát ha elhúzott az élet, míg a hajukat fonták a bárra, ahová fehér ruhába bementek, poharakat fogtak, tréfákon nevettek. És amikor egy érzésre törözre vitte őket, látták, hogy a talant 200-zal előznek Ferrari Porsche-kat, és Porsche-k viszont látásra, mondta Jutka, és átúszott a folyón.

Következő évben innen folytatjuk. Szevasztok, köszönjük szépen! Császári Gergő, Rajtigan Gábor, és a csodálatos és nem utolsóban szép is, Kispál András, köszönjük szépen! Ó, vigyázz magadra, ne ugráljon gyorsan, lassan! Ó, jaj, bazd meg, mekkora testél! Jó van, minden rendben? Oké. Okay. Szevasztok, köszönjük szépen! Egy aggódó apuka van bennem. Köszönjük szépen, engedjétek meg, hogy nagyra becsülésünk és tiszteletünk jelül mind a két kezünket fölemelve integessünk nektek. Köszönjük, szevasztok! Ez a karrier, két borom van.

0: Nem szégyellem, szar egyedül lenni.
1: Nem szégyellem.
0: Nem szégyellem, szar egyedül lenni.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

kívánunk, szevasztok! Igazából azt ígértük tavaly magunknak,

És amikor egy érzése teraszra vitte őket, látták, hogy ott alant 200-al lőznek Ferrari Porsche-kat, és Porsche viszont gondolták a lüktető élettel a viszonyt ide elkezdeni, és rögtön szaladtak oda, ahol a legtöbben ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson. Hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, amit az emberek együtt csinálnak, a szexel, a régi harcos társak, testi jó barátok és a lelki világnak, a csontot dobnak olykor, és szerelemnek hívják.

0: Alabama! Ez egy nemzetközi kiáltás. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy a... Nem is mondok semmit, figyeljetek. Sokkal jobb, hogy az ember egyszerű üzeneteket juttat a közönség közepibe, nem? Hogy így együtt így tudunk ilyen egyszerű ilyen dolgokat kiaválni, mint az igen, meg a nem, meg a hello. De most akkor legyen ez a nyama, figyeljetek. Erre nagyon rámegyünk most. Azt mondja, hogy András, te egy igazi rock énekes vagy, állsz a színpad közepén, előtted sok ember, és most megszólítod őket. Jó, elsőre nem ment. Az a lényeg, hogy nem szabad, ilyen lazán kell jön csinálni ezt. Várjátok, más, még egyszer jövök. Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Az üzenet célba ért? Figyeljetek, tudom, hogy titeket még nem tudlak fanatizálni, de a zenekart már megtanítottam. Figyeljetek, most együtt mindenki, akinek a szívéig elért ez a kis üzenet, az most együtt velünk, együtt, jó? Na! Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Most nem. Ti nem. Nézd meg, a közönség előbb tudja, mint ti. Nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama nyama nyama nyama nyama
0: nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama
2: nyama nyama nyama nyama
1: nyama
2: nyama nyama nyama
0: nyama.

0: szépen!
1: Hát igen. Az elején azért játszottuk, hogy egy kicsit tovább nem jutott eszembe a szöveg. De hát ez... Van ez a ginkófának a levele, azt kell lenni állítólag ebbe a korba, és az nagyon sokat segít. Figyeljetek, az van viszont, hogy készültünk egy kicsit. Speciális vokális megoldással szeretnénk benneteket elkápráztatni, mint olyanokat, akik hát ugye éjjel-nappal szolfés órákra jártatok. Tudjátok, hogy most milyen nehézségű bevezetőt fogtok hallani. Szeretném, hogyha a káprázat csillogását látnám a szemeitekben, amikor ezt majd most bemutatjuk. Készüljetek, akkor ez nekik is nagyon nagy feladat, és nagyon nagy sikerélmény lenne társaimnak, hogyha el tudnátok káprázódni ezen. Na figyeljetek akkor. Izglok nagyon.

Igen, hát ez egy hatáskeltő elem volt, amikor ilyen viszonylag sok keringőt, meg ilyesmit játszunk, akkor büntetésből magunknak büntetésül eljátszunk a kicsit szomorkásnak bizonyos részleteit, ha gondoljátok ti is. Amolyan ébresztőként. Na kérem szépen, most mi jön? Ábel, a kedvenc számod jön, András, amiben olyan szépen szólózol fiatalkorod óta. Annyira szépen, hogy most már Csasszinak átadtad, mint fiatal versenyzőként. Most már ő hadd kísérletezzen. Nem is tudja, hogy minden, nem is tudja, hogy...

Így volt lemez minőség. Köszönjük szépen, és azt ismertek, hogy... Ez ilyen világzenés kezdés, ez olyan, olyan szép ilyen zenei aláfestés, mint aki zinget, kispik. Neked, az ingetnek énekelek.

alkotni, s amit főzött, az kijönti a félhomályba. A gőzzel száll és a járdán, ott marad a sűrű leves. Aztán néhány nagyobb darab felállt és új életbe kezd. Először is új külsőkkel ruhát kap a konzervgyárba, és munka után lezárt szűvelőbe egy jobb ételbárba, és hazafelé a kapuajba kitámad a bőrkabát rá, hogy ő még soha és senki őtnek.

0: nem figyelek oda.
1: Hát neked ezzel kéne foglalkozni, nem a zongorázással. Ez a napszemüveg, ezt tudod, hogy csak a nagyon öreg bácsik hordanak ilyet rock színpadon.
0: Yeah!
1: Vállald a csodálatos bölcs ráncaidat, amik ugye szemed körül itt kialakultak. Ezt ma kaptad, ezt a napszemüveget egyébként? Vagy mi ez? Diopriás? Megnézhetem?
0: Ezt ajándékba kaptam Nagyváradon valakitől, aki nem akarta ideadni.
1: És már nem él? Vagy most ezt miért így mondtad ilyen fenyegetően?
0: Ott felejtették a hangszeremen, ennyi.
1: Nekem hogy áll? Nem hallom az egyértelmű lelkesedést. Viszont nem látok benne, úgyhogy visszaadom. Ez jobb azért, ebbe otthonosabban érzem magam. Figyeljetek, az van, hogy kimaradt egy szám, amit én tudok a legjobban eljátszani a világon. Ezt a Drapi mondta nekem. Pedig ő sokkal jobb basszusgitáros, mint én. Na figyeljetek, úgyhogy most egy jelentőségteljes pillanat következik. Például ez a úgynevezett királyindiai védelem, amivel megnyitom a figurát, figyeljetek, amivel nyitom a számot, ez nagyon csodálatos. Tudjátok mi jön? Ábel, meghatás, tudod, az jön. Ismeritek a meghatást? Figyeljetek, ez az egyik legnehezebb dolog, amit csináltam életemben. Ez még nehezebb az oviskori szexnél is. Nem is sikerült elsőre. Hogy is van, azt mondja? Nem. Hát, jaj. Ábel, szerintem ez hogy van? Te mindig szoktad tudni ezeket. Igen! Hát egyből. Bocs, csak úgy örültem, és akkor nem tudtam elkezdeni. Na.

kellett volna kihagyni, nem? Akkor most jöhet a Honi csillagászat fejlődése egy ilyen vízparti helyen?

0: Köszi szépen!
1: Hát igen, igen, igen. Észrevettétek bizonyára, hogy az ilyen lassabb számok után nagyobb köszönömeket mondok, mert hogy az olyan gerjesztő dolog, hogy az ember köszön. Én mindig fölgerjedek tőle. Figyeljetek, most egy következő szám következik. Ez érdekes azért, amit mondtam, nem? Hiszen mi következne, nem egy következő szám, mondjuk ezen kívül még esetleg jöhetne egy meteor, ilyesmi. De ennek a számnak egyébként az az érdekesség, hogy az első öt kispál szám között volt valamikor 1980, mondjuk 8-ba. Ez nem 7 volt, de lehet, hogy 87-ben, csak akkor nem fejeztük be. Minden esetre az ötödik lemezre az űrre került rá, amelyik 1995-ben jelent meg, és emiatt aztán most játsszuk el. Az a cím, hogy Jelvény nélkül.

Azt hiszem, erre mondják, hogy ezek a dió percei. Most az előbb előrittyentette egy kis hippi ízű Hammond szólót, most pedig, mint zongora művész, következzék. Ezt azért csinálja, hogy érezzétek, hogy ebben a hidegben milyen nehéz zongora művésznek lenni. Így.

Na ez a tévút. Figyeljetek! Azt mondja, hogy... Halló! Halló! Azt mondja, hogy most következik az a pillanat, amikor... Hát a Dio... Volt már organista, ugye volt... Bocs, csinálta MC, volt zongorista, és most... Nem mondok semmit, de az Apa, Anya és a Kígyó című számban... A Dio, mivel ugye abban eredetileg sincsen zongora, jó fián anya lesz. És hát ugye a Kispince volt véletlenül ez a World Music kígyós cág, ő lesz a kígyó. Ez így nagyon szigorúan ki volt találva. Az egy picit rájuk lett bízva, hogy mit csinálnak, amíg mi hárman eljátszok ezt a dalt, ők addig egy balettot bemutatnak nektek, vagy ilyesmi. Nem tudom pontosan, mit találtak ki, hát majd gyere András, akkor ide álljatok a szélére, és aztán jöjjön a mutatvány, először hagyjátok érvényesülni a zenészeket. Ja, oda lemész? Jó, jó. Dio is. Jó. És akkor hát mi csak itt szerényen a háttérben zenélünk, és akkor következik a dráma. Íme. Bocs, nem léptem ki a izémat, a pedálomat, és nem szólt teljesért. Ne arra ugyatok, hogy elindultatok már. Van valami ötleted, mit fogsz csinálni? Vagy megbeszéltétek? Jó. Jó, te ne úgy állj, mert így csak mi látjuk, hogy mesztelen nő vagy.

0: Watch girl like on ya. Micsoda koreográfia, ha? Aki tud, az tud. Na nézzük akkor.
1: Komoly, kicsit behangolok.
0: A Presto Rock jön egyébként. Ez még egy olyan hőskorszaki dal, amikor azt figyeltem meg, hogy általában akkor vannak verekedések koncerten, amikor vannak biztonsági emberek. Azóta ez már teljesen megszokott. Hát ugye azért, hogy... Na mindegy, nem mondom. Először ugye, először csak biztonságot csináltak, aztán utána már ők állították helyre a rendet is, amit, azt a rendetlenséget, amit ők okoztak, aztán a jegyet is ők szedték, aztán végén az övék volt a hely. Aztán hát most nem mondom, hogy épp most mi van, de most Presto Rock jön.

Következzék a cocatánc. Lírai kezdés után egy zord intro, és aztán jön az énekes, és megmondja a tutit.

és bár nem ide tartozik, mert ez nem a legvidámabb számunk, de sok boldogságot kívánunk Filip Szabosnak és Pap Nikolettnek, akik 10 nap múlva házasodnak, mert a remény az él. Uh-huh! És ezúton köszönünk igaz szívből, boldog születésnapot Heidl Zsófiának. Igen, mert tavaly, képzeljétek, azt hiszem a tesóját, a Sárát mondtuk be. Ilyen hülyeséget. Hello, Zsófi! Boldog szülinapod. Na, kérem szépen, a Lecsónak is egyébként boldog szülinapja van, azt is mondjuk be. Leskovics Gábornak is boldog születésnapot kívánok! Na kérem, hát akkor most ugye pont nem a legjobbkor mondtam, mert éppen belesüllyedtünk volna egy ilyen jó depresszív hangulatba ezeket a dolgokat, de hát pont erre jó, hogyha vannak ünnepek az életünkben. Azt mondja, jöjjön az árazékbot, nem?

Hát köszönjük szépen! Úgy... Volt majd egészségetekre? Nagyon jó tartjátok magatokat, nem tudom, hogy mi van veletek, de igazából klasszul néztek ki. Csak egészség legyen, csak egészség legyen. Ha az életben nincs már több móka, azért ez reméljük, meg mindenkinek odébb van. Most ebből is iszom, mert azért ez jobb. Hát akkor... Beállok kis terpezbe. Mehet.

Rogar uns fora dele. Csasszi, tartán a frontot, addig állal meg ilyesmivel, vagy a közönség. Megkérik a közönséget, hogy a közönség imitálja a női orgazmust, hogy hogy gondolják, hogy ez milyen. Esetleg addig tábortűzű gitárra kísérve a tisztelt közönséget.

0: Slap dobban nem kell, mert tudják a nélkül is.
1: És most a csajok.
0: Most figyeljetek.
1: És most a skat.
0: Álljon meg a menet. Na. Mi ez a kollektív baszás? Össze-vissza kell csinálni. Mi ez az óriási grupper szex? Ez olyan, mint a katonai eskü. Ja, ti ezt nem tudjátok, mert már fiatalok vagytok. Ki volt katona? Tegye fel a kezét. Na, azért jó van. Vannak izé becsületes ilyen zöldbundért hordott fiatal emberek is. Na, figyeljetek, azok emlékeznek. Én szerintem az egész katonaságban az volt a legjobb, mikor a katonai esküt mondtuk. Én, és akkor mindenki mondta nevét. Teljes anarchia volt. Nekem azt tetszett a legjobban benne. Semmi más nem tetszett egyébként, de úgyhogy most azt javaslom, hogy mindenki még olyan magánhangzókat is mondjon egyszerre, és teljesen a ritmustól függetlenül, ne foglalkozzatok a zenészekkel. Ami így eszébe jut, ami hogyha egy igazi olyan kozmikus orgazmusa lenne, akkor legszívesebben azt kiabálná. Na, mit szóltok hozzá? És mindenki így gondolkodjon, hagyok időt, addig a többiek jazz játszanak, az mindig jó arra, hogy az ember mondjuk kivegye a pénzét a bankból. Most megvan mindenkinek? Akkor csönd! Na, alakul ez. Most a fiúknak már nem kell többet, mert ők ugye nem tudnak egyből, hogyha elmennek, akkor nem tudnak egyből utána még egyszer elmenni. Úgyhogy akkor most csak a lányok. Ez jobban tetszik egyébként. Na, térjünk vissza a ritmushoz. És hagyjuk ezt az orgazmus dolgot, ezen ugorjunk át. Ennyi szex bőven elég egy este, nem? Ebben az én koromban bőven. Mert akkor már a régen-régen nem történt semmi, se az a titkos dolog,

nagyon halkan.

0: Ez egy szép volt, nem? Gratulálok nektek, nagyon szép volt, tényleg, ahogy így együtt. Figyeljetek, azért nincsen Kispál koncert sztár vendég nélkül, természetesen, mivel Pécs közel van, ezért könnyű volt sztár vendéget találunk, nem tudom, észrevettétek-e, hogy az, rám is az van rám írva, hogy Rock and Roll Star Pécs. Ugye van még egy ilyenünk, hát a Kispál. Csak ő most a kígyójármez miatt nem tudott ilyen pólót húzni. De azért van még egy igazi, a legcsodálatosabb, aki létezik a Földön. Brajtigan Gábor. És milyen gyönyörű fellépő ruhát húzott ma. Ez kitől kapta, az intim tornásoktól, vagy kitől? Azoknak van ilyen.
1: Prince volt a kedvencem, a Prince.
0: De egyébként is úgy nézel ki, mint az az intim tornás basszusgitáros. Az figyellek, a Sanyi. Te ilyen Sanyi hasonmás versenygyőztes vagy. Vagy lehet, hogy ő utánoz téged?
1: Lehet.
0: Bizony. Ez a magyar pop nagyon belterjes. Vagy lehet, hogy ugyanattól az anyától vannak. Az is nagyon lehetséges. Na, figyeljetek, akkor most eljátsszuk a zsákmányatot, de tudjátok miért? Nem, először nem játsszuk el. Figyeljetek, először csináljuk, hogy én azt mondom, hogy eljátszok a zsákmányatot, aztán utána azt mondom, hogy mégsem, mert egy hisztis rockstar vagyok, ugye azok mindig hisztisek. És ti azt mondjátok, a kurva anyád! Jó, ezt nem mondjátok, mert ezt tényleg nem mondjátok. Na, de gondoljátok, akkor nem sértődök meg. És utána, miután itt hagytunk benneteket, mert titeket egyáltalán nem érdekel az, hogy mi itt vagyunk-e vagy nem, magatokba eléneklitek, jó? Mi ezt meghalljuk, hogy milyen elemi igény van erre, és visszajövünk és eljátsszuk, jó? Na, ezt csináljuk. Nem játsszuk mégse!

tempót fogok vezényelni.

ne. Gábor, ez túl egyértelmű. Olyan érdekesebb tempót vezényelj, melyik? Nem akarjátok elénekelni? Akkor felrúgjátok a koreográfiát. Ha, veletek is nehéz nagyon. Hát nem tudom, most figyeljetek,

Jó, ennyi elég, majd a közepén úgy is lesz, és akkor egybe elénekeljük, hogy aki nem tudja a szöveget, az meg álljon hátrébb, hát most ne haragudjatok be. Ilyen. Neked ezzel kéne foglalkozni, ez nagyon ügyes dolog ez a

0: Köszönjük szépen! Bratigan Gábor, a csodálatos!
1: És engedjétek meg, hogy bemutassam a többieket is, ha már egyszer így alakult. Császári Gergő, aki tavaly is itt volt már velünk. A zenekar utolsó dobosa Mihály Kábel. A zenekar első és utolsó billentyűse Diósi Ákos. Aki titokban Dezső is. A zenekar névadó. Nem akarom mondani, hogy címer állata, hanem... Mi vagy te? Madar? Címer? Igen, a zenekar kabala állata, Kispál András. Ez volt. A csodálatos. Most mi van, ez nem jó? Most te is mondhatsz valami csúnyát rám, na.
2: Megalolvasjuk.
1: Azt hittem végre azt mondja, hogy szép vagyok és okos. De hát úgyis háttérben mindig ezt mondja egyébként. Köszönjük szépen nektek, köszönjük, hogy velünk voltatok. Vigyázzatok magatokra a ma este folyamán. És természetesen érezzétek jól magatokat. Nem csak a Visingon Orfűn, hanem úgy egyébként is, amerre jártok. Sziasztok!

Köszönjük szépen, jövőre már nem fogunk ilyen mélyen meghajolni, mert most már kopaszodunk. Szevasztok, köszönjük. És hogyha megengeditek nekünk, akkor hát ugye a zsákmány alatt az egy ilyen kakuktojás volt, de azért mi mindenképpen kitaláltuk már előre, hogy mi legyen az utolsó dal. Font azért, mert ugye a zenekar két meghatározó embere muzsikál benne. Dió és Andriska. Úgyhogy most akkor jöjjön egy dal, aminek az eredeti klipjét is itt levetítjük, mert ezt szeretjük. Mert mi vagyunk rajta, meg azok a gyerekeink, akik akkor már megvoltak. Amikor ez a klip készült.

0: Többiek. Úristen, van egy dudás ember, azt nem akarjátok, hogy dudázzon? Miért ne? Hát gyere dudázz, ha engedjétek már, hadd dudázzon. Köszönjük szépen, úgy látom, hogy egy ilyen levezető dudaszóló vár rátok. Szevasztok, köszönjük.
1: Gyere. Köszönjük. Ciao. Ciao. Ciao. Na.

0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.

Rockinform.hu. A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában. Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz. De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is. Minden, amit a rockzenéről tudni kell. Rockinform.hu. Rockinform.hu.

is, szakos hallgatók. Tudtok szépen élni, de mára mindenki hajót. A karmokának megyen, mint hát a télbizonyságot tenni. Közöl a vég, de előtt.

A helyi Santana! Elfelejtettetek beletapsolni a szólóba, mint egy rendes jazz koncerten, de nem baj. A megdöbbenéstől csak ültetek, ugye? Most pedig egy dal, egy 4 méteres kerítés van.